Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és sok minden újdonság lesz idén a világbajnokságon is, többek között lesz halftime show nagyon menő előadókkal. Viszont, ha már menő előadók az Egyesült Államokban, akkor az egyik legmenőbb a fogyadásban Taylor Swift és a legújabb

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázséknál pedig jövő héten vadul játék a nagy kapura rugás, aminek a fődíja egy belépő a foci VB június 26-ai meccsére. Bostonba repülőjeggyel, szállással. Az igen. Na hát egyébként ez a dal is hasonló jelzőt kap tőlem. Az igen. Joel Corey Galantis Stay With Longer itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert DJ Mesker Viki a fogyadásban, aki idén is nagyon menő dalokkal állt elő, ezt a rádió egy születésnapi fesztiválon is meghallgathattuk. Most épp Nagy Bogival és Miss Mooddal jön DJ Mesker Viki, ez az éden. Itt a rádió egyen az igazi mai slágerek között.

kellemes éjszakát mindenkinek! Remélem, jól telik az este. Ma pedig ugye BL döntő a fővárosban. Hát egyfelől óriási élmény, másfelől közlekedésben. Lesz egy nagyon pici fennakadás, de hát azért ezt simán be tudjuk vállalni egy ekkora eseményért. Hihetetlen menő, hogy nálunk rendezik. Na, foci rajongó, a következő

0: Nem lepne meg egyébként, ha feltűnne ő is a meccsen. Ezt így halkra jegyzem meg. Az igazi mai sláger pár percen belül érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használ a glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni. Viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, egy újabb zenei órát indítottam újabb nagy kedvencekkel, nem sokára a diszkósit is jön, Buraival, Király Viktorral, belül

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Múlt héten az egyik legnagyobb élmény nekem Sam Feld mixe okozta. Azért mondom az egyiket, mert több is volt. Ez pedig az igazi mai sláger tőle. Sam Feld, Rosalindnel ez a Hard Like Mine.

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: most miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem a Zestit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy ki az, aki buliból tart hazafele? 3-4-4-kor. Ha egy hambi úgy gondolnák, hogy csalás, mondom, hogy miért nem az, ezen a héten tegnap előtt volt konkrétan a hamburger világnapja. Szóval, hát ez egy picit talán legitimizálja, hogyha csalunk is. Az igazi mai slágerek között pedig Ray a folytatásban. Ez a Where is my husband? Itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában is, viszont mindjárt négy szóval jönnek a legfrissebb infók, 8-szor pedig ma is jönnek Balázsék, náluk pedig jövő héten is játék, mit játék? Hát a fődíj VB belépő. Ho-ho-ho! Accenture, a Misha Miller, don't leave a kezdésben. Alig pár perc, és ezzel folytatom a Rádió 1-et.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új korszak kezdődött a budapesti buszközlekedésben. Forgalomba állt mind a 65 új alacsonypadlós Maxi Midi autóbusz, jelentette be a BKV. Az új Mercedes-Benz Citaro K járművek már 29 járaton közlekednek, főként belvárosi és hegyvidéki vonalakon, ahol különösen számít a kisebb méret és a jobb manőverezhetőség. A beszerzés célja pedig az volt, hogy lecseréljék a régi, környezetvédelmi szempontból elavult buszokat. Az új flotta a teljes járműállomány közel 10%-át adja, így érezhetően megújul a mindennapi utazás komfortja. A buszok klimatizáltak, alacsony padlósak, USB-töltőkkel, kamerarendszerrel és korszerű utastájékoztatással vannak felszerelve. Az új Mercedes-Benz buszok 29 vonalon jelentek meg, hétköznap többek között a 15-ös, a 27-es, a 39-es, a 65-ös, a 102-es, a 117-es, a 121-es, a 128-as, 137-es, 165-ös, 183-as, 185-ös, 193E, 217-es és a 243-as járatokon is feltűnhetnek. Hétvégén pedig további útvonalakon, főként ott, ahol a kisebb méret, és ugye, ahogy említettem, a jobb manőverezhetőség tényleges előny. A beszerzés egyébként 2023-ban indult el, a cél pedig az előregedett, régebbi környezetvédelmi besorolású buszok kiváltása volt. A BKV tartós bérletben szerezte be, amelyben a költségek tervezhetőbben jelentkeznek, a nagyértékű eszközökhöz kapcsolódó kockázatok pedig a tulajdonos terhelik. A bérleti konstrukció arra is lehetőséget ad, hogy a BKV szükség esetén további 20 Maxi Midi autóbuszt hívjon le opcióként. Emellett a társaság újabb közbeszerzések előkészítésén dolgozik, hogy a lehetőségeihez mértán tovább fiatalítsa a buszflottát, és a sokat futott, elavult járműveket kényelmesebb, megbízhatóbb és környezetkímélő buszokra váltsa.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország le.

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger, mert picivel 4 után elom mindenkinek kellemes éjszakát, jó munkát, kitartást. A mikrofonnál Király Tamás, nagy kedvenceket hozok ebben az órában is, köztük lesz Legán Lili és két újdonsága, de készülök Bibi Rexával, most

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a folytatásban a Rádió 1 DJ-je Regán Lili, aki újra előállt egy szenzációs dallal, az igazi mai slágerek között a legújabb a Heal Me. Ezt írítom már is Regán Lilitől, itt a Rádió 1-en.
2: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
3: Ez a Rádió 1.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Lenni.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázséknak pedig jövő héten vadiú játéka jön, aminek a fődíja egy igazi, eredeti VB élmény, belépővel a világbajnokságra, Bostonban, repülőjeggyel és szállással, kettő fő részére, hát igen, mindemellé pedig a napi díjak is nagyon erősek, 65 colos mini LED televízió, amit el lehet vinni. Hát ez tényleg rendben van. Na az igazi mai slágerek között pedig a fogyadás is, a Faithless dallal most Bibi Rexa jön egy vadi új verzióban, ez a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Csaknem negyedével 52 000-ről 40 000-re csökkent a fővárosi bűncselekmények száma tavaly az előző évhez képest. A modernkori statisztika létezése óta soha nem volt még ilyen kevés büntet, mint 2025-ben. A közterületen elkövetett bűncselekmények számában 15%-os csökkenés figyelhető meg az előző évhez viszonyítva, az emberölések száma viszont 29-ről 41-re emelkedett Budapesten. Mostantól bárki számára elérhető a Kilencek költőcsoport életműve. A szerzők több mint 500 kötethez adták a nevüket, melyek közül mintegy 200 a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén, a többi pedig a MacPlus adatbázisban olvasható. A 60-as években bölcsészhallgatókból alakult Kilencek együttműködését a korabeli kultúrpolitika sokáig akadályozta. A digitális publikáció alkalmából június 8-án kerekasztal beszélgetést tartanak majd az Országos Széchenyi Könyvtárban. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomáson szúrt meg 3 embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került, és a feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. Több mint 120 tanút hallgattak ki, és 5 embert gyanúsítottak meg, egyet pedig őrizetbe vettek a rendőrök a tisztító tűz akcióban. A vidéki gyermekvédelmi intézményekben 2 éven át tartó nyomozás után a szerdai razziában 14 Csongrád csanádi és Békés vármegyei helyszínen, köztük egy csanád palotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatásokat. A nyomozást a bántalmazások és szexuális visszaélések miatt indították, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény. Végül a várható időjárásról: már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi középhegység térségében és északkeleten ettől pár fokkal hűvösebb lehet.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
3: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használ a glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni. akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú ékását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy, szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 10 perccel, május 30-án a Jankák és a Zsanettek, a névnaposok, sok boldogságot nekik. Az igazi mai slágerek között pedig Ray Daltonnal indítom az órát, a legújabb től a Blood Running, ez jön már is a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, aki élvezi a meleget, élvezni fogja a hétvége időjárását. 26 fok ma, 27 fok holnap, szép napos idő itt ott felővel, de alapvetően rendben lesz, ahogy a fogyarás is. Martin Garrix, Jack Soldier szó a hírek után, Martin Garrix exkluzív mixe pedig ma este a World is Mine Radio Show-ban, éjfél után a Guest Mixben, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Új korszak kezdődött a budapesti buszközlekedésben. Forgalomba állt mind a 65 új alacsonypadlós Maxi Midi autóbusz, jelentette be a BKV. Az új Mercedes-Benz Citarocán járművek már 29 járaton közlekednek, főként belvárosi és hegyvidéki vonalakon, ahol különösen számít a kisebb méret és a jobb manőverezhetőség. A beszerzés célja pedig az volt, hogy lecseréljék a régi, környezetvédelmi szempontból elavult buszokat. Az új flotta a teljes járműállomány közel 10%-át adja, így érezhetően megújul a mindennapi utazás komfortja. A buszok klimatizáltak, alacsony padlósak, USB-töltőkkel, kamerarendszerrel és korszerű utastájékoztatással vannak felszerelve. Az új Mercedes-Benz buszok 29 vonalon jelentek meg, hétköznap többek között a 15-ös, a 27-es, a 39-es, a 65-ös, a 102-es, a 117-es, a 121-es, a 128-as, 137-es, 165-ös, 183-as, 185-ös, 193E, 217-es és a 243-as járatokon is feltűnhetnek, hétvégén pedig további útvonalakon, főként ott, ahol a kisebb méret, és ugye, ahogy említettem, a jobb manőverezhetőség tényleges előny. A beszerzés egyébként 2023-ban indult el, a cél pedig az előregedett, régebbi környezetvédelmi besorolású buszok kiváltása volt. A BKV tartós bérletben szerezte be, amelyben a költségek tervezhetőbben jelentkeznek, a nagyértékű eszközökhöz kapcsolódó kockázatok pedig a tulajdonos terhelik. A bérleti konstrukció arra is lehetőséget ad, hogy a BKV szükség esetén további 20 Maxi Midi autóbuszt hívjon le opcióként. Emellett a társaság újabb közbeszerzések előkészítésén dolgozik, hogy a lehetőségeihez mértán tovább fiatalítsa a buszflottát, és a sokat futott, elavult járműveket kényelmesebb, megbízhatóbb és környezetkímélő buszokra váltsa.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mindenki készüljön a jövő hétre. Balázséknál ugyanis jön a nagy kapura rugás játék Balázsékkal, aminek a fődíja egy páros belépő a világbajnokság egyik bosztoni meccsére, egészen pontosan június 26-ára repülőjegyel, szállással. Fú, de nagyban vagyunk! A napi nyeremények között pedig 65 szolós LED TV. Menő. Ez pedig a folytatás most, Minellivel, a Rámpámpám, amit hívítok a Rádió 1-en.

0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat a Bajnokok Ligája döntőre. A Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegység vigyáz a játékosok és a szurkolók biztonságára, és két ambulanciát is létrehoznak a mérkőzés helyszínén. Emellett 27 mentőegység áll majd készenlétben a szurkolói zónák környékén, az MTK stadionban, a Városligetben, a Hősök terén és az Andrássy úton. Az életmentő mobil applikáción belül digitális térképen lehet tájékozódni arról, hogy hol van a legközelebb segítség. Több mint 1500 közintézmény csatlakozott idén a vízfogyasztást népszerűsítő Happy Héthez, így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az óvodákban és iskolákban játékos tanórák és sportesemények keretében tanultak a fiatalok a vízivás fontosságáról, valamint a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros hatásairól. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, és súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Áprilisban 5410 gyermek született és 9946 ember halt meg az országban, közölte a KSH. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3%, a halálozásoké pedig 0,2%-kal nőtt, míg a házasság kötéseké 14%-kal visszaesett. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomáson szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került, és a feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. Végül a várható időjárásról: már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi középhegység térségében és északkeleten ettől pár fokkal hűvösebb lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerme.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Ezt pedig még hagytam egy sírennek elmondani. Most viszont David Guetta-i a terep, Emery-vel, Corey Ray-el, a Baby Don't Hurt Me-t indítom.

0: akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Ez Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál, Király Tamás. Egy nagy kedvenccel készültem most. Nem sokára negyed hét lesz. Taylor Swift a folytatásban, aki egyébként az első olyan előadó, aki megnyerte a Grammy-n az év albumának kerül elismerést 4-szer. És mindemellé a Time magazin az év emberének választotta, ez egyébként 2023-ban történt. Most 2026 van, ez pedig az aktuális igazi mai sláger tőle. Taylor Swift és az Up Light a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Történelmi megállapodást kötött Magyarország és az Európai Unió, közölte Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai után. A miniszterelnök arról beszélt, hogy minden olyan kérdésről megállapodtak, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz, és beindítsák a magyar gazdaságot. Egyelőre egy politikai megállapodást írtak alá, ez összesen 16,4 milliárd euró felszabadítását jelentheti, ami mintegy 6000 milliárd forintnyi összeg, ez a magyar éves költségvetés 13%-a. Verkfotón keresztül a magyar mozgókép és a fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be a mai Manóház új kiállítása. A tárlaton csaknem 100 részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai az 1915-ös Bánkbántól egészen a háború utáni filmekig, mint a Körhinta vagy a Tanú. A Nemzeti Filmintézet filmarchívumával közösen létrehozott kiállítás augusztus 23-ig látható. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály kiemelte, hogy a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi átadása is indokolttá teszi. Az önkormányzat a szolnoki lakosoknak jelentős 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosít az új létesítménybe. Több mint 120 tanút hallgattak ki, és 5 ember gyanúsítottak meg, egyet pedig őrizetbe vettek a rendőrök a tisztító tűz akcióban. A vidéki gyermekvédelmi intézményekben 2 éven át tartó nyomozás után a szerdai razziában 14 Csongrád csanádi és Békés vármegyei helyszínen, köztük egy csanád palotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatásokat. A nyomozást a bántalmazások és szexuális visszaélések miatt indították, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény. Végül a várható időjárásról: már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi középhegység térségében és északkeleten ettől pár fokkal hűvösebb lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Aki igazi mai sláger megy, ma reggel 8-tól jönnek Balázsék, de most abból a szempontból fontosabb a jövő hétfő, hogy akkor is jönnek, hogy indul az új játékuk, amivel páros belépőt lehet nyerni a világbajnokságra Bostonba, a dátum június 26, és hát Boston nem itt van, hát pont ezért repülőjegy, szállás is intézve a belépő mellé. Ez lesz a fődíj jövő héten, de azért a napi díjakért is megéri lehajolni szerintem. 65 colos LCD TV. Na ezzel készülnek Balázsék jövő héten. Én pedig a Sáhusszal most, ez a Love Tonight az igazi mai slágerek között.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a legnagyobb kedvencek egymás után. Most például a Fastboyt hozom, akik tegnap előtt posztoltak egy vadi új demót, és várják is a reakciókat a követőktől, hogy mennyire tetszik. Szerintem egyébként szuper lett, a Fastboy oldalán meg lehet hallgatni, és lehet róla véleményt mondani. Ami viszont már bizonyított, amiről tudjuk a véleményt, az ez az igazi mai sláger. A

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert jó kis órát zártunk szerintem, és jó kis órát indítunk mindjárt. A következő 60 percet is megtöltöttem az igazi mai slágerekkel, köztük lesz Hype Patton, Katy Perry, vagy éppen Kétó is, a kezdésben pedig Taylor Swiftet hozom majd. Az igazi mai sláger a The Fate of Ophelia, hatalmas kedvenc. Mindjárt ezzel folytatom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. A legnagyobb létszámban több mint 10 kapibara van a Győri Állatkertben. A Győri Állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
4: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
2: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
2: Ahoj!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában.
2: This is the World is Mine Radio Show.
1: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Szexárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Ma már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Áprilisban 5410 gyermek született, és 9946 ember halt meg az országban, közölte a KSH. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3%, a halálozásoké pedig 0,2%-kal nőtt, míg a házasság kötéseké 14%-kal visszaesett. Ingyenes kertmozis vetítéseket tartanak a Városligetben található pavilonkertben júniusban és júliusban. Jövő szerdától heti 3 alkalommal várják az érdeklődőket, szerdánként ikonikus alkotásokat, pénteken romantikus filmeket mutatnak be, szombatonként pedig a családi kedvenceké lesz a főszerep. A pavilonkert emellett más kulturális tartalmak, valamint a Magyarországon zajló nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyáron. A vetítésekről a pavilonkert és a Liget Budapest felületein lehet tájékozódni. Több mint 120 tanút hallgattak ki, és 5 ember gyanúsítottak meg, egyet pedig őrizetbe vettek a rendőrök a tisztító tűz akcióban. A vidéki gyermekvédelmi intézményekben 2 éven át tartó nyomozás után a szerdai razziában 14 Csongrád csanádi és Békés vármegyei helyszínen, köztük egy Csanád palotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatásokat. A nyomozást a bántalmazások és szexuális visszaélések miatt indították, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény. Megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat a Bajnokok Ligája döntőre. A Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegység vigyáz a játékosok és a szurkolók biztonságára, és 2 ambulanciát is létrehoznak a mérkőzés helyszínén. Emellett 27 mentőegység áll majd készenlétben a szurkolói zónák környékén, az MTK stadionban, a Városligetben, a Hősök terén és az Andrássy úton. Az életmentő mobil applikáción belül digitális térképen lehet tájékozódni arról, hogy hol van a legközelebbi segítség. Végül a várható időjárásról. Már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős az északnyugati szél, délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi középhegység térségében és északkeleten ettől pár fokkal hűvösebb lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger, megy picivel már 7 óra után, szép reggelt, jó hétvégét! Korán van, de legalább igazi vagány nyári hétvégénk lesz, úgyhogy ez még hivatalosan tavasz, de hétfőtől nyár. Vagány belegondolni, hogy az már június. Na, most viszont egy szenzációs dal, egy igazi mai sláger Hypatontól, Norma G. Martinnal az Out of My Head, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a Rádió 1. Oh.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Exen zenélt, aki múlt héten fellépett a Rádió egy születésnapi fesztiválon, ma pedig a Top 50-ben 10 óra után ő és az összes világsztárunk, mellette ugye Samfeld, a Swiss Disco és Siri is megszólal, mert hogy mindannyiukkal készítettük interjút, a Top 50-ben pedig ezt lehet ma hallani 10 órától. Addig viszont pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül változatosan. Most a One Republicot választottam, ez a Counting Stars itt a Rádió 1-en. Jó hétvégét!

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 8-tól jönnek Balázsik, a Balázsik Weekend, jövő héten pedig újra itt lesznek, és jön a nagy kapularúgás játék Balázsikkal, naponta egy 65-szoros LCD TV-ért és a fődíjért, egy páros belépőért a világbajnokságra. Ez pedig az első nagy kedvenc a hírek után, Lady Gaga Abrakadabra már bekészítettem itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
2: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Kinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Muki. Övekedve kapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Szexárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Csak nem negyedével 52.000-ről 40.000-re csökkent a fővárosi bűncselekmények száma tavaly az előző évhez képest. A modernkori statisztika létezése óta soha nem volt még ilyen kevés büntet, mint 2025-ben. A közterületen elkövetett bűncselekmények számában 15%-os csökkenés figyelhető meg az előző évhez viszonyítva, az emberölések száma viszont 29-ről 41-re emelkedett Budapesten. Mostantól bárki számára.

0: Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomáson szúrt meg 3 embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került, és a feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. Több mint 120 tanút hallgattak ki, és 5 ember gyanúsítottak meg, egyet pedig őrizetbe vettek a rendőrök a tisztító tűz akcióban. A vidéki gyermekvédelmi intézményekben 2 éven át tartó nyomozás után a szerdai razziában 14 Csongrád csanádi és Békés vármegyei helyszínen, köztük egy csanád palotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatásokat. A nyomozást a bántalmazások és szexuális visszaélések miatt indították, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény. Végül a várható időjárásról: már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi középhegység térségében és északkeleten ettől pár fokkal hűvösebb lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió X!

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger meg, és egy nagyon menő dolgot találtam. Hős képzés plusz program várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálatnál. A nyári szünet idején ugyanis minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, vagy egyszerűen csak szeretnének erről tanulni. Szerintem nagyon menő, nagyjából 2-3 órás egy-egy ilyen képzés. A radio1.hu-n vannak extra infók és részletek. Én pedig Martin Gerixet hozom már is, aki ma este éjféltől a Rádió 1 Guest Mixben zenére speciálisan csak nekünk készített mixel.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és tényleg megéri maradni. 8-tól már Balázsék jönnek a Balázsék Weekend-el, 10-től pedig Atti is folytatja, most pedig mindjárt két ó. Most konkrétan. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rá.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
6: Újítsd meg otthonodat a JUSZK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZK áruházban, vagy online a JUSZK.hu-n. JUSZK. Scandinavian Sleeping
7: and Living. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
8: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat a Bajnokok Ligája döntőre. A Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegység vigyáz a játékosok és a szurkolók biztonságára, és 2 ambulanciát is létrehoznak a mérkőzés helyszínén. Emellett 27 mentőegység áll majd készenlétben a szurkolói zónák környékén, az MTK stadionban, a Városligetben, a Hősök terén és az Andrássy úton. Az életmentő mobil applikáción belül digitális térképen lehet tájékozódni arról, hogy hol van a legközelebb segítség. Több mint 1500 közintézmény csatlakozott idén a vízfogyasztást népszerűsítő Happy Héthez, így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az óvodákban és iskolákban játékos tanórák és sportesemények keretében tanultak a fiatalok a vízivás fontosságáról, valamint a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros hatásairól. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, és súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Áprilisban 5410 gyermek született és 9946 ember halt meg az országban, közölte a KSH. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3%, a halálozásoké pedig 0,2%-kal nőtt, míg a házasság kötéseké 14%-kal visszaesett. Verkfotón keresztül a magyar mozgókép és a fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be a mai Manóház új kiállítása. A tárlaton csaknem 100 részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai az 1915-ös Bánk-bántól egészen a háború utáni filmekig, mint a Körhinta vagy a Tanú. A Nemzeti Filmintézet filmarchívumával közösen létrehozott kiállítás augusztus 23-ig látható. Végül a várható időjárásról. Már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi középhegység térségében és északkeleten ettől pár fokkal hűvösebb lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
3: Kele János futballszakértő itt van velünk. Hello János, jó reggel! Ciao.
4: Sziasztok, jó reggel!
5: Hello, szia!
3: Na mi újság, izgatott vagy? Azért ez egy nagy dolog.
4: Abszolút nagy dolog, azért ugye az utóbbi években Magyarország sok sportrendezvényt tartott meg, és én azt gondolom, hogy ezek közül ez az atlétikai világbajnoksághoz mérhető, de azon is túlmutat. Tehát ezt azért többen nézik, koncentráltabb is, ugye egy nap, egy este, vagy egy nem tudom, néhány nap így a felkészülésre együtt, ugye tegnap érkeztek a csapatok, szóval ez szerintem abszolút a legnívósabb, vagy talán a globálisan legjelentősebb sportesemény, amit Magyarország megtart az utóbbi években, évtizedekben.
3: Igen, ugye a nem hivatalos utat nem tudjuk, se az összeget, de a hivatalos azért biztos tudsz egy kicsit nekünk beszélni. Mi alapján dől el? Azt tudom, hogy van valamilyen UEFA testület, akik megnéznek egy csomó mindent, nyilván a stadionon kívül, hogy infrastruktúrálisan mire vagyunk képesek, de hogy mégis milyen kritériumoknak kell megfelelni.
4: Ugye az UEFA-nak van egy úgynevezett végrehajtó bizottsága, ez gyakorlatilag az UEFA-nak a kormányát jelenti, ülnek benne 16-an nagyjából, meg néhány állandó tag, és akkor náluk lehet pályázni arra, hogy valaki bajnokok ligája döntőt rendezzen, de elég komoly bemeneti kritériumok vannak, tehát legalább úgynevezett negyedik vagy négyes kategóriájú stadionnak kell lenni, ezek ugye a legmodernebb, legjobban felszerelt infrastruktúrával rendelkező stadionok Európában. Ez ugye jelenti, hogy mekkora pálya mérete, hogy milyen a világítás, hogy milyen a biztonsági kamerarendszer, hogy hány bejárat van, milyen a médiának kialakított helyeknek a száma, a felszereltsége, a nagysága, a parkolóhelyek, VIP helyeknek a nagysága, meg a minősége, öltözők egyébként és hasonlók. Ez az első, és ugye ezekben a bajnokok ligája döntőnél azért szeretik, hogyha legalább 70 ezer fő befogadására alkalmas a stadion. Nagyon kevés olyan alkalom van, amikor 51-néhány ezer stadionban tartottak BL döntőt, ugye a Puskás olyan 67 ezeres. És ugye ezek megvannak, akkor utána pedig azok alapján döntenek a pályázó városok közül, állítólag, vagy a hivatalos álláspont szerint, hogy milyen a régiós infrastruktúra, tehát a reptérkapacitás, a rendelkezésre álló szálláshelyek.
3: Mondjuk azt hiszik, hogy milyen a reptérkapacitás, akkor a gyorsforgalmit azért elkerültettük velük. Gondolom, úgy hoztuk be őket, hogy nullás, M3-as Hősök tere András út. Nézzétek, milyen gyönyörű kis.
5: És lezárva végig.
3: Végig jöttek a gyorsforgalmi, mi nem rendeznénk BL döntőt.
4: Én is csak erre tudok gondolni, hogy ez hogy sikerült. Ugye itt Olaszország, vagy hát a milánói San Siro volt a másik pályázó, hivatalosan ezt lehet tudni. Azért az meg nincs annyira jó állapotban az a stadion a Puskás Arénához képest, szóval valamiben mi voltunk erősebbek, valamiben valószínűleg ők voltak erősebbek, de elvileg ezeket is nézik, tehát hogy a kapacitásokat is.
3: Hogy milyen kapacitás van. Aha. Elvileg akkor az UEFA azt kommunikálja, nyilván tudjuk, hogy nem igaz, de hogy ők azt mondják, hogy akkor ez egy teljesen ingyenesen odaítélő dolog, ha ti megfeleltek, akkor nektek ez semmibe nem kerül, mi úgy, ahogy van nektek nagy szeretettel egy fehér tárcán, a kritériumok teljesítése alapján odaadjuk a BL döntőt.
4: Elvileg így van, nyilván a lobbizásnak azért van költsége, és itt most még egészen hivatalos dolgokra gondolok, tehát hogy még különféle tanácsadó cégeket fölkérnek ilyenkor a pályázó városok, hogy készítsék el az anyagot, ugye be kell adni komoly dokumentációt, azért ebben ennek nyilván van költsége. Tehát erre költeni kell már magára arra is, hogy a pályázati folyamatban részt vegyen valaki. És
3: feltérképezni, hogy milyen Maseratit és Ferrarit, milyen színűt szeret az UEFA elnöke.
4: Ebben azért komoly melót kell tenni, persze. Tehát akkor erre jön rá minden más, hogy akkor kit hívunk, meg hova vacsorázni, meg hogyan vagyunk jobban velük. Nyilván ez is van, ami különleges szerintem ebben, hogy ez nem olyan, mint az olimpia, hogy az olimpia rendezésben azért a Nemzetközi Olimpiai Bizottság beszáll pénzzel. Az UEFA itt azt mondja, hogy ő ezt a rendezésre, a közvetlen rendezési költségekre, ő nem ad semmit. Tehát ő
5: mindent örül, mi állunk?
4: Így van, a különböző szervezetek, tehát nyilván itt van, ami ehhez a bizonyos nemzeti rendezvényügynökséghez tartozik, egyébként vannak közvetlen a városnak felmerülő költségek, tehát arról kevesebbet beszélünk ilyenkor, ugye több metrónak kell járnia, tovább kell járni a metrónak, túlóra pénzt kell fizetni a rendőröknek, ugye, akik megnövelt létszámban lesznek majd jelen nyilván az utcákon, nem csak a stadion környékén, hanem a két szurkolói zóna környékén és a két csapatnak a szurkolói zónája környékén. Szóval csomó ilyen addicionális költség van, amiben az UEFA nem száll be.
3: Na, de közben van egy csomó hozott, hogy azt mondom, hogy az 20-30 milliárdos extra bevétel, a turisztika, a szobafoglalások, a fogyasztások, a kiskereskedelem, tehát azért ez egy irdatlan bevétel is ugyanakkor.
4: Abszolút, tehát ezt kell kimatekozni, és nyilván ezzel bízzák meg ezeket a tanácsoló cégeket. Most a GK-nak éppen ma jött ki egy becslése, ami azt mondja, hogy ebben a 10 napos esemény ablakban, amit ők meghatároztak a BL döntőre, ilyen nagyjából 32-50 milliárd forint lehet az a gazdasági hatás teljességében, ami pluszban jelentkezik Budapesten. Kiskereskedelmi bevétel, idegenforgalmi adó bevétel, plusz áfa bevétel, és itt tovább, és itt tovább.
3: Hát itt azért 200-250 ezer turista nagyságrendileg ugye vannak, Salzberg KB.
5: Hát ez micsoda költés
3: nem csak, így van, nem csak aki a stadionba jön, szurkolói zónákba érkezik még 100 ezer arzenálos, meg angol, aki egyszerűen abba a városba akar lenni, ahol a BL döntőt játsszák, független attól, hogy ő nem jut be a stadionba.
4: Így van, és mondjuk számoljuk azzal, hogy ők 700 vagy 1000 eurót költenek kb. Még itt vannak, és akkor ebből körülbelül kijönnek ezek az összegek, amikről beszéltünk. És hát nyilván ebben a prémium szegmensben, mondjuk a szállodajárakat, hogyha nézem, akkor 2-3-szorosán nyomja fel azt, hogy most
3: hát itt találtunk 50 ezerre szobát 500 ezerért, meg 750 ezer, ugye már ódákat zeng, mindenki 2 milliós, 3 milliós Airbnb szobárak is vannak, elképesztő. Egy 20 ezerre szobára talált meg a Feri, ahol aludni szokott 500 ezer forintért egy
5: éjszakára. Az ez elég komoly szorzó.
3: Képzeld az angolt, hogy bemegy abban a szobába, 500 millió.
5: Ez 500 ezer, úristen, mennyit kellett volna fizetnem egy 5 csillagos. Figyelj csak, ugye ez most Olaszország is közöttünk dőlt el, ez azt jelenti, hogy csak mi ketten pályáztunk, amely rendezésre, vagy ez már csak a végeredmény? Mert ha csak ketten pályáztunk, akkor fölteszem a kérdést, hogy miért csak ketten, ha ez ekkora buli?
4: Ugye ez hivatalosan nem teljesen nyílt ez a pályázati eljárás. Itt egyszerre hirdette meg az UEFA 2026-os és 27-es döntőnek a megrendezési jogát. Ugye a 26-os kapcsán azt lehetett látni, hogy Milánó és Budapest volt a két legkomolyabb pályázó, aki eljutott ennek a folyamatnak a legvégéig. Ugye ennek több mérföldköve van, többször kell adni dokumentációt, többször jön neki ellenőrizni, több körben egyeztet az UEFA városokkal. De nem az történt, hogy a 26-ost mi kaptuk, a 27-est meg Milánó, hanem a 27-est azt Madrid rendezi, majd az Atletico Madrid stadionja. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szerintem nem látunk teljesen tisztán. Alapvetően azért viszont nagy érdeklődés van erre, de pont azért, amiért elmondtam, hogy eléggé konkrétak a kritériumok, a bemeneti kritériumok, hogy milyen stadion, mekkora befogadóképesség, milyen infrastruktúrális fejlettségű stadionnal lehet pályázni. Hát most van egy ilyen, mit tudom én, 30-40 stadion Európában, ami erre igazából alkalmas, ha meg azt mondom, hogy BL döntő és 70 ezer néző, vagy nagyságrendre 70 ezer néző befogadása, akkor azért jelentősen kevesebb pálya. Tehát igazából eléggé szűk az a kör, ami egyáltalán fölmerülhet, hogy rendez BL döntőt, tehát ilyen, nem tudom, nagyjából 10-15 évente azért visszatér az Allianz Arénába mondjuk a BL döntő, mert hogy az egy ilyen stadion Európában, és azzal, hogy megépítettük a Puskás Arénát, és ekkor elépítettük, így mi is bekerültünk ebbe a körbe.
3: De valószínűleg akkor itt nincs Revoluton utalás, ugye? Csak boríték, tehát hogy itt azért nem gondolom, tehát hogy így kérdezés hallgató, ugye? Tehát hogy itt azért nagyon azért itt nem Revoluton utalgatunk akkor semmit senkinek, hogy ennek ne legyen nagyon nyoma. Hát azért látva a FIFA elnökét, az UEFA elnökét, ugye még a Blatter, Platini, hát azért ott korrupció, hűtlenkezelés, hamisítás, ott minden bekeveredett az UEFA az elmúlt 10-20 évben, tehát iszonyatosan korrupt az egész, és korrumpálható az egész rendszer. De most ettől azért így ebben a forrán tekintjük, ezt valójában nem fog soha kiderülni, és nem fogjuk soha megtudni, ugye, hogy ki milyen szivarszobában mit ajánlott azért, hogy ez itt legyen.
4: Egyébként érdekes, mert a világbajnokságok odaítélése kapcsán most említetted Blattert, vagy akár mondjuk Platinit, azért merültek fel elég komoly korrupciós botrányok, itt nagyon komoly oknyomozói újságúi munka is volt emögött.
3: A svájciak nyomoztak, ami 6 vagy 7 évig, vagy nem is tudom, igen, mi volt, brutál
4: meg
3: volt.
4: Meg hát aztán tudjuk, hogy ebben mennyi munkát tett az FBI is, mondjuk a Blatter kapcsán, nem független attól, hogy az amerikai pályázat nem teljesített, hogy szerették volna, mindegy. A BL döntő kapcsán ilyenekről kevesebbet hallani. Tehát egyszerűen, mivel szűk az a szegmens, amiből lehet válogatni, tehát megszámlálható azoknak a stadionoknak a száma, akik erre alkalmasak. Hogy mondjam, mindenkire sor kerül előbb-utóbb. Igazából, úgyhogy én itt kevésbé láttam ezt a korrupciós kockázatot. Nyilván ezeknek a szövetségnek a működése, hát ugye magában hordozza.
3: Persze. De ez nem volna az értékéből, hogy óriási dolog. Beszéljünk egy kicsit a szurkolókról, ugye, hogy itt azért megérkeznek az ultrák is, kijelölt zóna. Nyilván, aki benn van a stadionban, tudjuk, az nem balhézik, elveszíti a jegyét, bérletekről van szó, nem csinál balhét. De megérkeznek azért a PSG-vel a rosszabb arc ultrák is. Mi lesz szerinted elképzelhető, hogy lángba borul egy-egy része a fővárosnak, halálnyug is, ha le tudják hozni, ez a 4000 rendőr alkalmas arra, hogy ez biztosítsa, vagy lesz azért összecsapás szerinted?
4: 2022-ben volt Párizsban egy Liverpool-Real Madrid döntő, az volt az utolsó botrányos bajnokok ligája döntő, akkor a beengedés kapcsán voltak problémák, 36 perces késéssel kezdődött el az a meccs, erre ember emlékezett utó nem volt példa a BL-ben, nagy botrány is lett belőle, és komoly kivizsgálás történt. Ott az derült ki, hogy hát nem működtek kellően jól együtt a különféle szervek, szervezetek, a szervező cég, a rendészet, a rendőrség és a többi. Úgyhogy azóta erre szerintem még inkább figyel az UEFA, hogy ezek az együttműködések, ezek olajozottan működjenek a rendezővárosban. Nyilván minden ilyen biztonsági szervezet, vagy rendfenntartó szervezet abból indul ki, hogy a legrosszabbra készül, és akkor inkább túlbiztosít, inkább több rendőr van, inkább jobban odafigyelnek. Egyébként pedig a Párizs szurkolókat, illetően szerintem az óvatosság indokolt, ugyanakkor a tavalyi bajnokok ligája döntő után, amikor nyertek 5-0 az Inter ellen, akkor sem...
3: Nem a rendezőváros éget, hanem Párizs.
5: Még otthon maradtak, ugye, azok szórakoztak.
3: Megnyugtatod, tehát nem Budapest fog lángolni, hanem Párizs fog újra lángolni. Az jó, az nekünk az jó.
4: És az elődöntő után, amikor most bejutottak, akkor is Párizs égett.
5: Szóval reménykedjünk.
3: Teljesen mindegy, de az a lényeg, hogy fel tudja gyújtani Párizs. Annyira csapat azért, ha veszít azért tulajdonképpen.
4: És Párizsban ez meg nem annyira ritka dolog. Tehát
3: igen, ott
4: meg
3: azért
4: ez így előfordul.
3: De az Arzenálos, ők aranyos bácsik és nénik, nem? Nagyrészt a drukkolók. Tehát, hogy vagy véresszályok, nincsenek olyan kategóriai besorolásuk, mint a PSG. Tehát nyugodtabb a brigád azért egy kicsit.
4: Ugye Angliában egy nagyjából 20-25 évvel ezelőtt megfutották ezeket a köröket, és akkor nagyon-nagyon nagy határozottsággal csaptak le a futballhuliganizmusra. Úgyhogy ez kevéssé probléma. Ugye először a kluboknál kezdték, aztán a válogatottnak a szurkolóinál, ugye a 2000-es EB-n volt, amikor Charleroit egy németekkel mérkőzés után hát átrendezték lényegében az angol szurkolók, és azóta azért erről nagyon komoly figyelem van, tehát számon tartják, regisztrálják azokat, akik ilyen szempontból problémásak, mérkőzését, amely jelentkezniük kell, nem igazán jutnak, nem csak, hogy mérkőzésjegyhez nem jutnak, hanem ilyen esetben mondjuk kiutazási engedélyhez sem, vagy már a reptéren megfogják őket. Biztosan vannak, hogy mondjam, kicsit keményebb arcuk az Arsenal táborban is, mert azért mégiscsak angol futballról beszélünk, de én azért meglepődnék, hogyha velük lenne több probléma.
5: Itt ugye teljesen külön választva kezelik a két szurkoló tábort, már hogy nem bent a meccsen, hanem így a szurkolói zónákkal, meg ilyenekkel. Van olyan, hogy ezek elkezdenek szervezkedni, hogy akkor találkozunk a, nem tudom, a Blahán délután 2-kor egy verekedésre?
4: Elvileg lehetne, szerintem azért nem, ez a két tábor nem ez a típusú két tábor. Vannak ilyenek Európában, nem annyira top klubokhoz kötődnek már ezek. Ugye a PSG szurkolók az MTK pálya környékén lesznek, egy saját szurkolói zónában, az Arsenal szurkolók a Városligetben, tehát kellően messze van egymástól. Itt ugye igazán a döntő lefújása után érdekes, amikor ezek a szurkolók elindulnak, elkezdenek megismerkedni az éjszakai várossal, különféle
5: vendéglátóhelyek,
4: beszélgetnek, szocializálódnak, és aztán majd meglátják, hogy hogyan alakul az este, szóval sok minden történhet. Biztos vagyok benne, hogy a rendfenntartó erők azért készülnek erre a megfelelő erőkkel.
3: Hát mondta nekem egy barátom, tavaly ki volt Münchenben, talán ugye döntő vagy elődöntő, nem is tudom miről mesélt, és mondta, hogy összeakadt egy metróban a Paris Saint-Germain ultráival, és azt mondta, hogy belenézett a szemükbe, és azt mondta, nem is tudom, hogy fogalmazott, azt mondta, hogy hát nem ugyanaz. Nem ugyanaz villogott az ő tekintetükben, azért pakolták szét a metró szerelmét.
4: A győzelem mámora.
3: Iszonyatosan durvák az ultrák egyébként, de hát meglátjuk. Igen, jól elcaparált részeken vannak. A PSG ugye kivett egy komplett szállodát, ami ráadásul a katariak itthon. Tehát, hogy ők itt kvázi kicsit hazamennek, saját szállodába laknak. Már egy tulajdonosi szintén.
4: Egy zsebűből a másikba tették a pénzt.
5: Így van, és nem keveset.
3: Okosan csinálják. Összválogatott értékben mi jön ide most Magyarországra? Tehát, hogyha megnézzük nagyjából a PSG értékét, a sztárokkal, meg az Arsenal értékét, mi mennyiségi lóvé fut ki majd a pályára? Lehet ezt így, nem tudom, eurósítani?
4: Biztos lehet, én most emlékszem meg a Transfermarkt értékeket, milliárdos szerintem a két keretnek az értéke, hogyha összeadjuk, meg hát a fizetések, amiket költenek, mindig abba szoktam inkább kiindulni, mekkora a bérkeret, amit ezek a klubok elköltenek. Itt a Paris Saint-Germain azért picit előrébb van, egy ilyen 400 millió eurós költéssel, az Arsenal meg ilyen 300 körül van, ez azért nagyon érdekes, mert a két másik kupadöntőben ugye már angolok nyertek kettőt, a Crystal Palace meg az Aston Villa, ott mind a két kupadöntőben ilyen 3-4-szeres különbség volt az angol csapat javára bérkeretben, tehát annyival többet fizetnek a játékosaiknak, annyival jobb a keretük, meg értékesebbek a játékosaik. Itt a Paris Saint-Germain egy drágább csapat, mint az Arsenal, többet költenek bérekre is, a játékosok értékében is előrébb járnak. Úgyhogy szerintem, hogyha pusztán ezt nézzük, akkor a Párizs valamivel esélyesebb, de hát az Arsenalt meg viszonyatosan nehéz megverni.
5: Tehát lehet tudni, hogy milyen sztárok érkeznek? Vagy egyáltalán ez mondjuk lehet olyan társadalmi esemény, hogy eljön egy David Beckham, és ezt megnézi, vagy valami, mit
3: tehát aki nem a pályán van, hanem...
5: Igen, aki nem a pályán van, hanem mit, hogy a teniszmeccsen mindig
3: mutat. Tehát Wimbledon volt, Hugh Grant, vagy Beckham, vagy a Brad Pitt.
4: Abszolút, ez, és főleg az utóbbi években a BL döntő azért elkezdett ilyenni válni, ugye kifejezetten sokat is áldozott arra az UEFA, gondoljunk erről bármit is, hogy ilyen új TikTok sztárok jelenjenek meg a futball környékén, mint iShowSpeed, aki ugye már egyszer volt itt Budapesten, és végigugatta valamelyik talán Deák teret, vagy
3: igen,
4: nem tudom.
3: És megtapsolták, hogy megkóstolta a gulyást, és üvöltöztek az emberek, hogy megkóstolja. Igen, egy influencerről van szó, egy YouTube influencerről, tudom ki ott.
4: Ő is azt hiszem a tavalyin volt, és ott olyan komoly helyet kapott, úgyhogy lehet ilyenekre is számítani. Nyilván jönnek korábbi legendás játékosok, a Chiellini, a Cafu, őket láttam már képeken ma, mert nyilván vannak olyanok, akik ugye különféle szponzori szerződésekben állnak az UEFA-val, meg nagykövetek az UEFA-nál. Hallottam, hogy jön a Barcelona elnöke, Joan Laporta, szóval ilyenkor azért nagyon sok VIP-jegyet kiosztanak. Egyrészt a...
3: Hát a jó öreg Joan, hát persze tudom. Az öreg Joan
4: egy
3: nem hihet.
4: Egy jó buliból soha nem maradt ki.
3: Igen.
4: Úgyhogy érdemes ezt figyelni a VIP-ával, szerintem.
3: Magyar delegációról tudunk valamit? Lesz egy csúcs találkozó? Egy Viktor Péter csúcs találkozó? Bármi, mert ugye hát nyilván a régi fejesek azért kimennek mégiscsak BL döntő. Van erről már valamiféle diplomáciai szivárogtatás, hogy ki lesz kint?
4: Igen, lesz egy vacsora is például ma este, wow. Egy ilyen díszvacsora, ami ugye már azért ott lesznek az új kormánynak is a megfelelő prominensei, tehát a sportért felelős miniszter, államtitkár, nyilván a rendező oldalról, mint cég, enerű, stb. Biztos ott lesz Szőlősi György is, gondolom. Én úgy tudom, vagy az az információ, hogy Orbán Viktor is ott lesz a stadionban, hogy aztán mennyire ülnek majd közel egymáshoz a VIP szektorban Magyar Péterrel, arról nincs tudomásom. 46 jegyet kapott, vagy VIP jegyet kapott az MLS, tehát a Magyar Labdarúgó Szövetségük, ennyivel gazdálkodhatnak, és ennyiből hívhatnak meg akár korábbi legendás játékosokat, vezetőket, és egyéb általuk fontosnak gondolt vendégeket.
5: 46 jegy, és ebből egy a Balázsé volt.
3: Nem, hát itt még vannak szponzori jegyek.
5: Nem adtad oda magad.
4: Ez az MLS jegy, de biztos...
3: Ez csak az MLS jegy, igen, vannak szponzori jegyek, van egy csomó minden.
5: Na jó, utoljára csak egy, mindenféle indoklás nélkül. Ki nyer?
4: Paris Saint-Germain.
5: Ne!
3: 50 ezeren van rajta, ne, hogy már! Gyere a PSG, ez az, jól mondod, János, te vagy a mi emberünk.
5: Jó, hétfőn hívlak, ha mégse.
3: Nagyon köszönöm. Köszönjük szépen. Jó munkát. Ciao.

0: Keresztül a magyar mozgókép és a fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be a mai Manóház új kiállítása. A tárlaton csaknem 100 részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai az 1915-ös Bánk-bántól egészen a háború utáni filmekig, mint a Körhinta vagy a Tanú. A Nemzeti Filmintézet filmarchívumával közösen létrehozott kiállítás augusztus 23-ig látható. Több mint 120 tanút hallgattak ki, és 5 ember gyanúsítottak meg, egyet pedig őrizetbe vettek a rendőrök a tisztító tűz akcióban. A vidéki gyermekvédelmi intézményekben 2 éven át tartó nyomozás után a szerdai razziában 14 Csongrád csanádi és Békés vármegyei helyszínen, köztük egy csanád palotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatásokat. A nyomozást a bántalmazások és szexuális visszaélések miatt indították, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény. Az Útinform hírei szerint az M6-os autópályán, az autópálya Pécs felé vezető oldalán a Szekszárd-Gemenc csomópontnál burkolat felújítás kezdődött. A 142-es és a 146-os kilométer között a külső és a lassító sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára. Bátaszék után a B és a C alagút között a digitalizációs szerkezeteket javítják, a 168 és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Balesetmentes utat kívánunk!
1: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy.
1: 70-es évek undorító fogyókúrája. Feri, mondd meg nekem, hogy ez reális lehet-e. TikTokon és más közösségi oldalokon felkapott módszer nagyon gyors fogyást ígér. Bátor alany vállalkozott rá, hogy kipróbálja és beszámol a végeredményről.
2: Így gyomorra nem lehet fel,
3: mi lehet ez?
1: 70-es évekbeli elképesztő fogyókúra.
3: A káposztaleves fogyókúra az később jött
2: nem,
3: be,
2: emlékeztem? Nem, 70-es a metamfetamin volt a fogyókúra.
1: Egyébként igen, és nem voltak kövér emberek annyi, mint most. Tehát, hogy egyszerűen valami
2: igen,
1: volt.
2: Mindenki szeletelt egész nap.
1: Mondom, mi van benne, figyelj. Egy bátor vállalkozó kipróbálja. Azt mondja, hogy napi egy üveg bor.
3: Már jó kezdődik, én meg vagyok.
1: Azt tette bele, hogy tojás és steak, ez három nap alatt mínusz 2 kiló.
2: Persze. Jó, járom.
1: Ez most az új TikTok őrület.
3: Tehát, hogy ezt így eredménynek könyveljük el a három nap alatt 2 kilót.
1: Hát aztán
3: hogy
1: ő ment.
3: Hogy de jó.
2: Feri reggel estére tud fogyni.
3: Nem, a fölkelés után. Ennyi. A trónolás után.
2: Amúgy ez tulajdonképpen egy protein alapú, olyan fájdalomcsillapítással.
1: Igen.
3: Hogy nem érzed, hogy
2: nem emlékszel rá.
3: Nem emlékszel.
2: Köszönöm, hogy rettenetesen dehidratál a fiam.
3: A reggel kell meginni a bort, vagy este?
1: Egy liter, egy üveg bort kell meginni, tojást kell enni, sztéket, és azt mondja a TikToker, hogy a bor és a tojás diétaként elhíresült módszer a Vogue egyik 1977-es számába bukkant fel, és elképesztően népszerű lett. És az újság főszerkesztője akkor azt állította, hogy szexinek, felszabadultnak érzed magad. Három napos terv lényege, hogy csak bort, fekete kávét, emellett tojást és sztéket szabad enni. Tudományos széket alapja kevés van, de a diéta szénhidrát megvonásra épít, és cukorból zsírt csinál a szervezet, vagyis lehet ezzel fogyni.
3: A bort nem értem benne.
1: Hát tele van kalóriával.
3: Hát persze, várj, de hogyha cukorból csinál, mit?
1: Cukorból, ugye? cukor helyett zsírből zsír. Nyer energiát.
3: A bor lebontásához használja a zsírt? Vagy...
2: Nem tudom, szerintem az van, hogy ha bort megiszod, akkor már mindegy, mit történik veled. És akkor
3: onnantól kezdve minden szép.
1: Figyelj, elkezdte a diétát a TikToker, aki ráakadt erre. A bor egy időre elfeledtette vele az éhséget, a hátfájás hamar elmúlt, a zuhanás brutális volt, nem tudom hova.
3: Hova esett?
2: Hát az, hogy visszaesett utána, tehát hogy feldob a pia.
1: És utána visszaesett. Este egyetlen sztéket evett meg, és

0: és elég spiccesen tért nyugovóra. A második nap reggelé már éhségrohamokra ébredt, a bor nehezen csúszott, és...
1: De nem, azt írja, hogy ma másnap
0: igen?
1: Éhesen fölkelt, de a bor helyre tett minden.
0: De a bor helyre tett minden, estére már alkoholistának érezte magát, és a nap utolsó kortyára nem részegnek, hanem teljesen érzéketlennek érezte magát. A harmadik nap az újdonság varázsa eltűnt, és fejfájással ült a kanapén, kimerült, szédült, az éhségtől ingerülté vált. Tehát valójában...
2: Jó, kiszállítottad magad.
0: Fogyott 2 kilót, és azt mondja, hogy működik, de nagyon durva. 70-es évekbeli diéta.
1: Jó. Az a baj, hogyha iszol, hogy emlékezzetek vissza erre a pillanatra. Tudom, hogy nem volt olyan közel ez, de próbáljunk meg emlékezni. Ha iszol, rohadt éhes leszel.
0: Ez így van, ez így
1: tehát
0: van.
1: Tehát este, ha igen. elkezdesz borozni, vagy bármilyen izét, egy idő után azt érzed, hogy magadra borítod a hűtőszekrény teljes tartalmát, tök mindegy, hogy miért.
0: Mert a piától éhes leszel. Igen. Tényleg.
2: Én nem aznap leszek éhes, hanem másnap, de akkor viszont nagyon.
1: Na, az és ő másnap fölkel is eszik egy tojást, meg egy sztéket.
2: Nem, és az benne lesz a szörnyű, hogy ugye a bor amúgy felnyomja a savadat, minden bajod lesz tőle, és én egyszer ezt a diétát megcsináltam pálinkával. Elmentünk.
0: Majdnem pálinka, egy steak, két tojás, az kemény. Az kemény.
2: Nem egy pálinka volt, hanem olyan 9/13, és hogy és ez volt, hogy veletek grilleztünk, és ugye ez több napig tartott egy Hegyalja fesztiválon, és úgy keltem fel a sátorban, hogy mazsolára szikkadtam. Tehát konkrétan minden víz elhagyta a testemet azonnali jelleggel, és órák voltak, amíg vissza tudtam tölteni magam. És szerintem ez csak simán nagyon jól kiszáradt.
0: Hogy ennyi, de akkor ez nem működik, tehát a 70-es években is diétáztak, de szarul diétáztak.
1: Igen, teljesen.
0: Nem?
1: Teljesen.
0: Ugye a csáva azért próbálta ki, mert hogy mostanában nagyon népszerű a diétázás, meg a különböző étrendek, de ugye a 70-es években nem volt ekkora küzdelem a súllyal. És azt mondta, hogy kíváncsi volt arra, hogy megnézze, hogy hogyan próbáltak akkor az emberek megküzdeni azzal, hogy néhány kilót leadjanak. Steak, tojás, egy üveg bor. Mennyire megváltozott azért a diéta, nem?
1: A
0: ma már azért tudományosan alapon működik.
1: A steak, tojás az egyébként nem rossz, ugye? Az úgy önmagában nem rossz, főleg, hogy nincs mellette szénhidrát. Itt az egy üveg bor, azzal azért vannak problémák.
2: Azt írek, hogy ha jobb bepiálsz, utána hazafelé eszel egy aluljáros giroszt, akkor megvan a minusz 5 kiló is.
0: Igen, akkor megvan.
1: Ilyen alul fölül.
2: Igen,
0: az üvegbor nem tud működni. Hát az ráadásul tele van kalóriával azért, nem?
2: Tehát nem, a vörösbor nem.
0: A vörösbor nincsen?
2: Azt mondom, hogy a vörösborban van egyfajta, az az ilyen bikavérszerűség, ami nem, meg a fehér borban, a szárazban nagyon sok kevés a kalória.
1: Aha. 60, azt hiszem decinként ilyen 60 kalória van benne?
2: Én egyetemi sokkorokban a kocintós esküdtem, amit hogyha felütött egy kis málnaszörpel, akkor egészen egy kis rozibor keletkezett. Igen, szóval szerintem a bor amúgy oké.
0: Okay. Aha, és akkor az olyan, mintha leves lenne a hasadba.
1: Igen, arra küldöd, az eltelít.
0: Eltelít, arra küldöd a széket és a tojást, és akkor ez, aha.
2: Annyi, hogy borzasztóan feltolja a cukrodat szerintem.
0: Iszonyat.
2: És akkor az azt, onnantól kezdve nagyon nehéz fogyni szerintem, mert utána küzd a tested.
0: Igen. Mit küzdöttek azért ők is a 70-es években? Nem írhatom, amikor benyomják az Ozempiket most, és meg is vagy. Igazából.
2: Azt hiszem, nem is Ozempiknek, hanem Ozempiknek.
0: Ozempiknek mondják?
2: Igen. Igen. Ön leszett tőlem, hogy győzik-e.
0: Ez az új, ugye ez az új fogyasztószer, amit mindenki nyom, be kell
1: igen,
0: szúrni.
1: Most már abból is van modernebb.
2: Nem, most már a Mundzsáró van. Az a
0: persze, kellett inni az aluljáróba a Mundzsáró.
2: Igen.
0: Milyen Mundzsáró? Adom a Mundzsáró.
1: Mennyibe van 7000-ben a
0: Mundzsáró?
2: Mennyi a Mundzsáró?
0: Mennyi a Blahán a Mundzsáró? Szemítégedül lehetek 8000-ből megvan a Mundzsáró.
2: Hétvégén megmutattam az uramnak a Mundzsáró.
0: Mi az, hogy Mundzsáró? És már Mundzsáró.
1: Hogy ír?
2: Moujaro.
0: Moujaro? Ezt imádom. Jó, engedd el, nem a Powerbank a 7 szava, hanem a Mundzsáró. Igen, szemítégetőről, hogy 8000-re, blá, 3000 a Mundzsáró. Parkolóban a Korvináruház mögött 2005 a Mundzsáró.
2: De mi van akkor, hogyha nem így kell kimondani a nevét?
0: Mundzsáró. És mit csinál az Ozempiket? Beszúrod a Mundzsáró? Mit csinál?
2: Valahogy ugyan két különböző hatóanyag van benne. Az egyikben a GLP-1 van, a másikban meg egy másik. És mindjárt megnézem.
1: Az egyikben GLP-1, a másikban meg GIP.
0: Honnan az Istenből tudod ezeket?
2: Figyelj, ha orosz szállnák
0: te... Jó, őszintén, ha most lemennék a kocsitba a csomagtartóba, hány doboz Mundzsárót találnék?
2: Attól függ, hogy mennyire van szükséged.
0: Hol vetted is eredeti Mundzsáró, és van mellette két hamis iPhone.
2: Meg egy csomó powerbank. Igen, szóval, mennyire van szükség, mennyire szeretnél dobni
0: a Mundzsáró? Én már csak a neve miatt is benyomnék egy Mundzsáró. Tehát a 70-es években steak, tojás és egy üvegból, a 2000-es években, hogy Mundzsáró.
2: Minden van, figyelj, ha esetleg úgy van, rámennél, van krokodilom, az egy nagyon jó dizájner drog, azt is odárulok. mondja, megeszi belőle az arcodat egy kicsit, de semmi baj.
0: És akkor az Ozempic már lefutott, most már Mounjaro.
2: Azt olvasom most mindenhol az interneteken, hogy az Ozempicnek valami, van valami mellékhatása, ami miatt ugye nem volt hosszú távon, de a Mounjarót már ezt már tovább fejlesztették.
1: Nincs mellékhatás, úgyhogy hadd szóljon mi. Ennyi? Az ugye senkit ne zavarja, hogy ez egy cukorbetegség elleni gyógyszer.
2: A Mounjaro
1: már nem.
2: Mert ott valami, az már az, hogy kifejezett a kövéreket.
1: Mert ezen nekem mindig, amikor ez ugye nagy divat lett, hogy elkezdtek Ozempickezni.
0: Az óriásit ment, így van.
1: Igen, és akkor így elgondolkoztál rajta, hogy figyelj, egy gyógyszert adsz be magadnak, ami valami betegségre van, hogy ez mit hoz magad.
0: Nagy, de ha most 100-ból leszel 70 kiló, vagy 80-ból 50, akkor azért megéri.
1: Nem tudom, hogy megéri.
2: De hát attól függően, hogy csomó betegséget megúszol.
0: Előre beadod magadnak, mint a vitamin.
2: Hát nem azt, hanem azt, hogy nem, ezt magas vérnyomásod, meg fixálod a cukrodat, meg egy csomó jó dolog. Újra látod a péniszedet. Ezek fontos dolgok.
1: És akkor... körben most is meg tudom nézni.
2: Ugyan, ez szép, mint a felülről látnám. Csak a perspektíva változott.
0: Igen. De a neve tetszik. Tehát a neve tetszik, igen. Ha ott van a kis R betű mellette, akkor eredeti, ha nem, akkor az vigyázni kell. Vigyázni kell. Mounjaro. Ez az új fogyókúra. Na jó, de akkor visszatérve a 70-es évekre, akkor ez kuka, ugye? Tehát, hogy ez így ebben a formában nem működik. Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogyha ez megtörténik, az azonnali szörnyetalás.
3: Csúszd a parti.
0: Mármi, hogy beleragadsz a csúszd.
3: Be. Igen.
0: Hova?
3: Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
0: Ez a legnagyobb parát.
3: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
0: Na, azt értem. A csúszdat kicsit fura. Na, és akkor ez minden liftbe menéstél eszedbe jut?
3: Tehát van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
0: Tavaly nyáron.
1: Igen. Jó, de ő szerette.
0: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
3: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
0: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után. Megálltunk egy órára. Neked bármi vezetés, motorozás...
1: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
0: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
1: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfogot, a lehet, azt mindig átlépem.
0: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
4: Én van egy, de nagyon vicces, de...
0: Júli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
4: Mert ez, figyelj, van olyan.
0: Na?
4: Van egy olyan csótányfaj, ami eleventojó csótány.
0: Nem. Figyelj, most olyan sztorikat vártam, mint a balesetem lesz jobbra egy jobb kezestől.
4: Nem.
0: Helikopter rám.
4: Kijön a kis csótányok. Igen, benne a pete az anyaállatba kifejlődik kicsi csótányokká, és hogy ezek közé, tehát egyszer egy ilyet, tehát hogy ott lennék, és megszületnek a kis fületbe? Csótányok. Mondjuk. És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szül.
0: Na, ez viszont tetszik. Mert és közben a csótány megáll rád néz, és azt mondja, Anna, bocs, éppen szülök.
3: Azt mondja, ha nem, ha nem,
0: majd kijönnek a kis csótány, csak azt mondják, szia, Anna, mi újság?
3: Anya! Sőt, anya, rád néz, és téged tekint anyukájára.
4: Érzem a súlyát, tehát azt érzem, hogy papucsba vagyok, ez a vízióm, és érzem, hogy ez a 8 centis, 7-8 centis anyaállat átmászik a lábamon, és flip-flop van rajtam. Olyan szintű szorongás, hogy vannak ezek a bogár...
0: Zseniális. Ennél ma durvábbat nem hallunk. A szülőt félek attól, hogy egy csótány rászül a lábamra, érted? Rászül a lábamra.
4: Eleven szülőcsótány. Nem, kikészülök tőle.
0: Nekem fulladással kapcsolatos dolgaim vannak. Tehát ez mind megjelenik. Búvárkodásba ez megjelenik. Mélyvízbe ez megjelenik. Tengerbe, ha én úszom, és nagy hullámok vannak körülöttem. Nekem az a parám, hogy a vasút is innen megáll az autóm, elviszem vonat, rettegek simán átvenni ezt. Sineken átvenni ezt Erikaira. Nekem az a parám, hogyha a szórakozóján a csapból iszom, és jó ízűen korcsolok, valaki hátulról megfogja a fejem, és beleveri a csaptelepbe. Na, én ilyenekre gondolok, ami nem érted, hogy honnan jön, teljesen irracionális, de amikor lehajolsz, eszedbe jut, hogy most fogják beleverni a fejemet, úgyhogy kitörik a fogam. Szeretem ezt az SMS-t, Roli küldte nekünk, én ilyenekre gondoltam. Irracionális félelmeknek semmi oka. Autópályán szembejövő autó, vagy szemből szalagkorlátot átszakító autó. Ez, értem ezt.
3: Amikor áthaladtok mondjuk a Kőrös-hegyi völgyhídon, nincsen egy olyan rossz érzésetek, hogyha itt most egy kicsit elrántanám a kormányt, akkor így hús.
0: Az nincs, de a völgyhídat sokan írták, hogy a völgyhídon úgy mennek át, hogy nem mennek át, hanem lemennek előtte a településről, átmegy a völgyhíd alatt, és visszamegy az autópályára, mert a völgyhíd neki annyira félelmetes, hogy nem bír el fölhajtani. De az nincs, hogy balra rántanám, és hogy leszakadok. Tehát azt nem szoktam érezni. Ha az anyós ülésen ülök, oké a völgyhíd, de ha nekem kell vezetni, inkább lejövök az autópályán, és utána vissza. Na most mondd meg, hát milyen irracionális, nem? Én a hajléktalanságtól félek így, irracionális módon, egyedül nincs telenül éhesen fázok, kóborlok valahol. Szörnyű lehet, két helyen dolgozom, szabadnam nélkül, olyan erős ez a nyomás rajtam. Igen, igen,
1: a legnagyobb valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
0: Még ezt szeretem. Valahonnan figyel egy kacsa. Ez jó. Mesélj róla, Artur.
1: Mit érzem közben?
0: Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó, ezt szeretem.
1: Most is itt van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
7: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason, május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció velis.hu.
9: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/órás tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP Magyar Nagydíj június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Áprilisban 5410 gyermek született, és 9946 ember halt meg az országban, közölte a KSH. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3%, a halálozásoké pedig 0,2%-kal nőtt, míg a házasság kötéseké 14%-kal visszaesett. Ingyenes kertmozis vetítéseket tartanak a Városligetben található pavilonkertben júniusban és júliusban. Jövő szerdától heti 3 alkalommal várják az érdeklődőket, szerdánként ikonikus alkotásokat, pénteken romantikus filmeket mutatnak be, szombatonként pedig a családi kedvenceké lesz a főszerep. A pavilonkert emellett más kulturális tartalmak, valamint a Magyarországon zajló nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyáron. A vetítésekről a pavilonkert és a Liget Budapest felületein lehet tájékozódni. Több mint 120 tanút hallgattak ki, és 5 ember gyanúsítottak meg, egyet pedig őrizetbe vettek a rendőrök a tisztító tűz akcióban. A vidéki gyermekvédelmi intézményekben 2 éven át tartó nyomozás után a szerdai razziában 14 Csongrád csanádi és Békés vármegyei helyszínen, köztük egy csanád palotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatásokat. A nyomozást a bántalmazások és szexuális visszaélések miatt indították, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény. Megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat a Bajnokok Ligája döntőre. A Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegység vigyáz a játékosok és a szurkolók biztonságára, és 2 ambulanciát is létrehoznak a mérkőzés helyszínén. Emellett 27 mentőegység áll majd készenlétben a szurkolói zónák környékén, az MTK stadionban, a Városligetben, a Hősök terén és az Andrássy úton. Az életmentő mobil applikáción belül digitális térképen lehet tájékozódni arról, hogy hol van a legközelebbi segítség. Végül a várható időjárásról. Már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi középhegység térségében és északkeleten ettől pár fokkal hűvösebb lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
3: Májusi Jónás aranyat ért?
4: Így van.
3: Ezt tehet mondani, hogy megjegyezni.
4: Ha csak egy nagyon mocskos bűnös gondolatod volt, azt írd le.
3: Főleg a Ferivel kapcsolatos.
5: Az pláne írd le. Duplán jöhet.
4: Mélyülj el magadba, tarts önvizsgálatot, nézd magadba, gondolkozz. Nem érdekel, hogy egy sor kocka cukrot megettél, hogy az anyád ne vegye észre, ezért lezabáltad a teljes sort.
3: Ez elég specifikusan hangzik, Balázs.
4: Hát ez volt mindig. Hát tudod, hát ez volt.
3: Egy teljes sort megettél.
4: Hát ugye a kocka cukor a sorokba volt rakva, dobozba. És ha kivettél egyet, akkor anyád észrevette. Ez mit tudtál csinálni? A teljes sort lezabáltad, egyen lejjebb ugrott, azt nem vett észre. Ha egy hiányzott, kievett a kocka cukorból, tudod azonnal. Ha lezabáltad a teljes sort, akkor nem vett észre, hogy egy teljes sor hiányzik.
3: Igen, de úgy látod, milyen szépen megtehetett. Tudtak minket hazudni? Hát, tehát, hogy az, hogy igazából erre volt jó az egész neves.
5: Kérhettél volna egy kocka cukrot, de te nem, te elloptad a sort.
3: Igen, igen, azt mondtad, hogy itt most akkor mehet nagyot játszani. De szerintem ez nagyon érdekes, mert csomó mindenben én is ezt tanultam meg otthon. Nem azt, hogy izé, hogy hogyan legyen transzparens kapcsolatunk és jó érzelmi kommunikáció, hanem hogy...
4: Az a generáció nem azt tanította.
3: Nem, nem.
4: Azt most mi tanítjuk nekik talán,
3: egy
4: nem?
3: Egy rendszeres megélésem volt, például, hogyha jött valaki haza, már a kulcsból tudtam, hogy ki az, hogy, hogy mi a hangja a kulcsnak, és azonnal olyan tevékenységbe kezdtem, ami az illetőt nem triggereli.
5: Tudtad, hogy örüljön valami.
3: Na, ez milyen? Ez mi? Ez megvan?
4: Ez most megütött.
3: Ez megütött.
4: Nem? Nagyon durva.
3: Ugye?
4: Hú, vagy megkönnyedszem.
5: Jó, anyád jött, amit mit csináltál?
4: Inkább anyád.
3: Anya, akkor mentem fel a szobámba, hogy gyorsan már tanultam. Igen. Apád jött? Apám jött, akkor pedig valami takarítás mímelés történt, hogy ó, hát most még itt lesz.
5: Pont vagyok.
3: Még ezt gyorsan le kell törni. Ugye? Ez mennyire durva?
4: Ez kemény.
3: Hogy a lényeg, hogy pihenésre nem kaphattak rajta.
4: Persze. Micsoda idegrendszeri készenlét.
3: Nagyon durva. És valamivel elütöttem ezt az időt, és apám kérdezte, hogy fogad mostam el, és mondta, igen, és megnézte a fogkezét. Az akkor a Zsák utca volt, és nem volt ízes, nagyon kaptam, és utána onnantól kezdve, hogy már nem az volt, hogy mindig fogat mostam, hanem már csak megvizeztem a fogkefét. Tudom, hogy inkább rohadjon el a fogam, de akkor se lett igazad öreg. Tudod, így.
4: Csak ebben az a nehéz, hogy a gyerekkorodnak, amiről a biztonságos érzelem és érzelmi közegnek kellene szólni, valójában egy felkészülés és egy állandó idegrendszeri készenlét, hogyha jön a támadás, kiszűrt, hogy honnan jön, ha felméred, hogy milyen állapotban, megnéz, hogyan tudod lereagálni, de lehetőleg ne is legyen semmilyen állapotban, ezért elkövetsz mindent, hogy nyugi legyen. Tehát te vagy a dolgok okozója, kiváltója és megoldója egyben. Ez a gyerekkorunk.
3: Igen.
4: Valójában érted?
3: Igen.
4: Az okozója és a megoldója.
3: És akkor elkezdnek olyan dolgok történni, ami nem hozzád köthető, akkor teljesen összezavarod, hogy most az időjárás, ezt én csinálok, vagy akkor ezzel hogy van? És ugye kikerülsz a társadalomba, elkezdesz beilleszkedni, és sajnos mások nem így működnek.
4: Igen, és de ugye... addigra ez a működésed kicsit, igen. És ezt kell levetkőznöd, meggyógyítanod.
3: Igen. És ugye belész a szobában mindenkit monitorozol, ettől nagyon elfáradsz, ugye elviselhetetlenné válsz. A másik, ami nagyon durva, hogy mindent magadra veszel, tehát minden a te sérelmet, tehát ketten összevesznek, az neked szól. És ugye próbáld meg ezt otthon megértetni, plusz ugye megtanulod azt is, hogyha hazamész, és elmondod otthon a sérelmedet, hogy ők ugye a biztonsági hálód, ugye, akinek azt kell mondani, hogy gyere, beszéljük meg, akkor meg elkezdenek haragudni, hogy neked problémád van, tudod?
5: És hiszen akkor mi bajod lehet neked?
3: Igen, ugye, és megtámadják
4: az életet. Csak tanuljál, és kapsz ételhitalt, és te tanuljál, persze.
3: Igen, vagy pedig arra haragsz meg, aki mondjuk van egy konfliktusod, nem tudom, hogy volt-e ilyen neked, mondjuk egy ilyen gyerekkori osztálykonfliktus, hogy mit tudom, hogy a kislány nem hívott meg a születésnapjára, ezt gondolom, hogy gyakran előfordult, és akkor hazamész szomorúan, hogy ez történt, és akkor nem az van, hogy átbeszéltek, hogy akkor ezt hogyan kell kezelni, akkor egy, tudod, és akkor hogyan lesznek a hosszúk, hanem azonnal vérbosszú.
4: Nem
5: baj, majd te
3: sem indod meg! Levadászuk!
4: És akkor milyen durva lehet annak, akinek mondjuk van egy, ha mi így éltünk, és viszonylag, akkor ez egy normalitás volt, nem volt ez semmi baj, nyilván a szülők is hoztak egy csomó mindent. De hogy milyen durva az, amikor mondjuk egy verekedős apuka, egy alkoholista anyuka. De érted? Tehát, hogy mi is így triggereltük magunkat, és csak egy viszonylag normalitásban sokszor érdekes szülőkkel, nem normalitásban, de hogy próbáltad túlélni a gyerekkorodat, ami még nem volt extrán durva. De milyen az, amikor extrán durvába vagy, ha ezek így megmaradnak, hogy egy zárbetételnél tudod a hangulatot, és még nem attól kellett félned, hogy hazajössz és agyonvernek.
5: Mennyire részek,
4: hogy csak az anyádat veri meg, vagy téged, az milyen nyomokat hagyhat, ha ez csak egy ilyen nyomot hagy, hogy jön anyád, és fölméred a lépcsőházból, hogy nagyot lép vagy kicsit, mert ha nagyobb lép, akkor friss és jókedvű, ha egyesével jön, akkor fáradt, viszont mérges. Nem így van.
3: Ebben most mindenkinek egy több generációs trauma szakadt fel ebben a nevetésben.
4: Éreztem ezt, ahogy ezt elmondtam.
3: Istenem. És utána, ja, és amikor tudod, hogy zárja be maga magát a szobája ajtaját, hogy tudod, hogy most az a fajta, amikor egyszer csak kirobbantja, és azt mondja, hogy ne itt mindennek vége van, vagy pedig az a fajta,
5: amikor csend van,
3: és így gizé, és akkor csak magadban csendesen megpróbál megoldani az összes többi dolgodat.
4: Igen. És közben jöttél, mentél a legboldogabb gyerekkor, nyaraltál, bányatónál fürödtél, minden rendben volt, de ha ezek így beégtek az idegrendszeredbe, mi lehet a durvábbnál, nem? És ez nem...
3: Én is, ahogy te is szoktál félhet, hogy mi az, amire nem emlékszel. Tudod, már csak így a tüneteim maradtak meg, csak hogy ott van, hogy...
4: Meg kell.
3: Hát valami jó.
5: Mi miatt van ez a szorongás?
3: Igen. És az a durva, hogy például nekem rendszeresen volt az erémámom, ilyen tínédzser koromban, hogy valakit véletlenül megöltem. Tehát, hogy
5: mondjuk
3: úgy
5: ez egy
3: fel,
5: elég erős álom.
3: Elég erős, és azzal a bűntudattal kezd, hogy valakit véletlenül megöltél, de nem tudod a körülményeket, csak tudod, ez az iszonyatos bűntudat, mert minden értem,
5: hogy hibás. És az megvolt, hogy kit? Vagy csak így egy...
3: Nem, ezek nem, sose arca sem volt semmi, csak volt az érzés, hogy úgyis valakit véletlenül megöltem, tudod? És így az egész
4: hát arra... ez mindennek a, igen. A ventilálás, igen. A levezetése, tehát, hogy beleálmodása, hogy ez... persze. Nagyon
3: minden
4: durva.
3: A te hibád, tehát ha köztük van konfliktus, az is a te hibád. Nagyon de szóval igen.
5: Szép reggeleid voltak.
3: Jókat írtak a hallgatók. Majd hiányozni fog, ha nem leszek. Emlékeztek erre?
4: De valahol ezeket nagyon szereted, ezeket a mondatokat, most már klasszikussá váltak, persze. Igen.
3: Jó ég, igen.
4: Nagyon kemény.
3: A másik nagyon kedvencem, bocsánat, amikor 4 éves korom óta tervezte mind a kettő a saját halálát megtemetését, tudod. Na, figyelj, és ezt hallgatod, érted, 4 évesen. Na, amikor meghalok, akkor a kis Józsit meg ne hívjátok a temetésre. Mi van, tudod?
5: Olyan apa szeretlek. Nem, amikor meghalok.
3: Fogok ilyen, majd jó, megbánod, amikor meghaltam. Na.
4: Igen. Nagyon jó SMS-et, figyeld, amikor anyám sokáig ült a budincigivel, akkor tudtam, hogy baj van. Milyen érdekes. Na, pont ezekre az SMS-ekre gondolunk, hogy történtek.
3: Jó, felhúzta magát.
4: Igen, tehát beült, tudtad, hogy cigizik, nem jön ki, akkor már tudtad, hogy robbanni fog, csattanni fog, lesz valami, sokat ül a WC-n, gondolkozik, kijött, és elindult a VR.
5: Jó, de azt is írjátok meg hozzá, hogy mi volt a védekezési vagy terelési mechanizmus. Ahogy te mondtad, hogy ahogy láttad, hogy jön anyád, akkor mit kellett csinálni?
4: Igen, a kulcsdörgésből tudtad, hogy nehéz nap, könnyű nap, igen. Úristen, amiket mondtok, kulcsdörgés és a többi, sokszor úgy tettem, mint aki alszik, és közben hallgattam, hogy anyum épp csapkodva pakolászik, vagy zenét berakva főz. Ez most nagyon betalált nálam, el is fejtettem, milyen érzés volt. Kopi küldte nekünk. Eszter témája posztraumás stresszt indított el nálam. Gyerekkoromban szintén tudtam, mi következik a lépcsőházból szűrődő lépések zajából. Hát pont ezt beszéltük, ugye? Kulcszörgésből, apám 2 óra alvással ki tudott szinte teljesen józanodni. Ezért már 10 évesen alkalmaztam azt a taktikát. Gyere, apu, nézzünk foci meccs összefoglalót a tévében. A tévénézés alatt mormoltam el pár imát, hogy aludjon egyet, ami többször sikerült, milyen durva. Ilyenkor elég elviselhető lett a nap. Minden nap gondolok ezeken, mert a kislányom fel kell, vagy elalszik, hogy egy jobb szülő legyek. Jóci 36 éves, érted? Tehát ő odabújt az apjához, és azt mondta, hogy gyere, apa, aludjunk, vagy aludj el, vagy nézzünk foci meccset, mert tudtad, hogy közben a fater elalszik, mire fel kell, józan. Milyen durva.
3: Meg ez ilyen body doubling, tudod.
4: Ez mennyire durva.
3: Hogy lekövetted apáddal, hogy ne legyen neki egyszerűen lehetősége kitekinteni a halad helyzetébe. Ez már milyen mesterszintű dolog.
4: Igen. Nekem nagymamám azt mondta, amikor 10 éves voltam, hogyha meghal, álmomban megrángatja egyesével a lábujjaimat, és onnan fogom tudni, hogy ott járt. Jézus Isten. Amikor a faterom a sült halat hozott haza, mindig tudtam, hogy segrészeg volt. A mai napig, ha megérzem a hal illatát, érzem a bőrkeményedés kezét az arcomon. Én az aznapi sörös üvegeket néztem meg, 5 alatt én voltam az apám szemefénye, 5 felett becsuktam a szobajtót, és tanulás színeltem inkább, de szerettem őt végig. Milyen durva. 1, 2, 3, 4, 5. Monitorozik a gyerek, jó? Még kevesebb volt, szeret. 6, hopp, megyek a szobába, ez már túl sok. Basszus, milyen SMS-ek ezek. Úristen. Jól rezonál arra egyébként, tehát, hogy a gyereki agy hogy működik a túlélés érdekében. Ezek nyilván sokszor nagyobb traumák, de sokszor egészen kicsi dolgokat is monitorozol és teszed össze, hogy te valahogy túlélj.
3: Igen, meg tudod, az a durva az egész, hogy a gyerek minden körülmények között szereti a szülőjét. Tehát nincs olyan, hogy nem szeretem a szülődet. Lehet ez egy vegyes kapcsolódás, vagy valami nehéz kötődés, tudod? De hogy a gyerek ezt az egészet úgy csinálja, hogy neki egyetlen egy anyja van, egyetlen apja van, és hogy neki ez az alapértelmezett kapcsolata. Tehát ha rossz, akkor is az az alapértelmezett kapcsolata. És azért alkalmazkodik hozzá, meg tehát, hogy amikor így most beszélünk, hogy Balázs a dolgainkról, akkor benne amúgy az a szeretet is, amit ugyanúgy szereted az anyád, hiszen ő az anyád ettől függetlenül.
4: Meg ők is szerettek, viszont, abszolút, is szerettek, persze, mindent megtettek.
3: Igen, tehát az ő működésük, meg a mi működésünk közötti különbség.
5: Nem jutsz el odáig, hogy azt mondod, hogy na nem.
3: Dehogy nem. Hát rengetegen. Most már ez a hatalmas divat, szerintem nagyon sokan megszakítják a kapcsolatot a szüleikkel, mert úgy érzik, hogy nincs más lehetőségük, hanem csak itt tudják megoldani. És figyelj, az az igazság, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez gáz, mert szerintem van olyan kapcsolat, ami nem megjavítható. Mert ha csak te akarsz rajta folyamatosan javítani, a másik meg nem, akkor azzal mit tudsz csinálni?
5: Amúgy. És mégse hallhatsz bele te.
4: Nem is kell. Igen, sokan igen. Mindig abban vannak, hogy család, de meg kell oldani, de meg kell javítani. Nem. Tehát a saját határaid védelme, tartása egy idő után sokkal fontosabb. Muszáj. Tehát, hogyha egy toxikus kapcsolatban vagy a családi kapcsolatban, ugyanúgy ki kell és ki lehet lépni, sőt, a gyógyulás első fejezete az, hogy azt mondod, hogy eddig és nem tovább. Örökre benne maradsz, örökre nem tudsz meggyógyulni.
3: Meg ez milyen hiperempátia már, amikor így vagy felvértezve dolgokkal, hogy így tudsz figyelni, hogyha akarsz. És a másik nyilván pedig ugye egyáltalán nem empatikus, hiszen úgy is elkedik, hogy neki jól esik. Ez már alapból egy ilyen nagyon nagy ellentét. Tehát egy kapcsolati dinamikában nem lehet az, hogy csak az egyik ütök hiperempatikus, a másik pedig csak ilyen a világban, mert az onnan
5: nem fog működni.
3: Mit tudsz csinálni vele?
4: Igen. Figyelj, milyen SMS-ek jönnek. Anyám mindig dúdolni kezdett, amikor valamiért pipa volt. Soha nem mondta meg, hogy mi a baja, de tudtam, hogy valami nem oké, kezdett dúdolni. Itt nem tudjuk, hogy mi a vége, nem biztos, hogy bántotta, nem biztos, hogy megverte, nem biztos, tehát nem ez a lényeg.
3: Kiébbi lesen, amikor fütyülnek.
4: Hanem amikor csak dúdol az anyád, érted? De már te tudtad, hogy
5: dekkem
4: van, valami. Hogy valami elindult, hogy valami, és még nem tudtad, hogy lehet, hogy miattad, vagy a férje miatt, vagy az apád miatt, de már az idegrendszered fogta, hogy dúdol. hopp, itt valami robban, igen. Anyunk mindig 17:30 körül ért haza, előtte fél órával tesómmal őrült rendrakást takarít.
3: Igen, ez nagyon durva, hogy...
4: Kezdtünk, hogy ne legyen ideges, és ne veszekedjen. Ez is milyen durva. Monitorozod, és megcsinálod, és rendet teszel, és takarítasz. Igen. Ez egy akkori alapvető gyerekműködés volt. Az én felelősségem megoldani, hogy a túlterhelt szülők azok ne veszekedjenek velem, vagy egymással, tegyünk meg mindent, rakjunk rendet, takarítsunk ki. Mi mindent megtettünk, az már nem rajtunk múlt.
5: És a kis de ne világ, legyen morzsa az asztal alatt. És a kis világodban ez a rend.
4: Igen.
5: Vagy ez a megoldás.
4: Ez a kapaszkodás.
5: Ez a nyugla, igen.
4: Amikor a rendőr apám megpróbált halkan parkolni, hogy ne halljam, hogy megérkezett, azért halkan, mert ellenőrzi a tévét, hátul melegség, és onnan tudtam, hogy semmi sem fog megfelelni. Neki kötekedni fog. Aha, tehát a rendőr apja halkan parkolt le azért, hogy leellenőrizze a gyereket, hogy nézi-e a tévét. Halkan parkolt a fater! Júj, de durva! Rendőr volt ráadásul, és halkan leparkolt.
3: Figyelj, nekem azt is csináld a fater, hogy hazajött, és megfogta a tévé hátulját, hogy melege. Az enyém nem volt nyomozó, azt még nem tudok nyomozni, akkor ez nem
4: így. Az öreged kőkemény.
3: Kőkemény. Ami még nagyon durva, most így eszembe jutott, hogy a kapunknak volt egy nyikorgása, ahogy teljesen kinyitott, volt egy ilyen, és kezdjétek, nem tudom melyik madár, van egy rigó, vagy megtanulta.
5: És azzal szívhatott téged.
3: És azzal szívhatott, hogy random, hogy meghalsz, tudod, rögtön mész kezelőből nézett, hogy jöttek-e, megjöttek-e, nem jöttek meg, milyen ezzel egyáltalán. És valaki azt írja, hogy ő nem tudja szeretni az anyját, mert gyűlöli, mert hogy bántotta sokat, meg ilyesmi, de a gyerekként nem vagy itt, érted? A gyerekként még nem így
4: érzel. Ez felnőtt korban jön meg.
3: Igen.
4: Igen, tehát azt mondják, hogy ezek a sérülések, ezek egyébként fura módon nem is kamaszkorban, meg fiatalkorban aktiválódnak, hanem amikor nagyjából úgy elkezd nem kész lenni a személyiséged, de fura módon nem jön azon. Tehát, hogy még lehet,
3: de hogy tudna? Hát egy alárendeltség viszonyban.
4: Úgy értem, hogy már elköltözöl, elkezdesz teljes életet élni, nem érted, mi van, csak tönkre mennek a kapcsolataid, és 25-30 évesen kezd el kijönni. Nekem egyszer ezt a terapeuta mondta, hogy nagyon érdekesen működik az agy, olyan szinten fett, hogy valamikor 10-20 évig semmi, teljesen normalitásban működ, és 35 évesen egyszer csak rád jön, és teljes kudarc vagy az életed, és ott kezd el az agy emlékezni, földobálni, szembenézni, feldolgozni, 10 évig teljesen fedésben vagy. Tehát
5: ez
4: nem
5: már
4: is
5: mondjuk
4: tudsz,
5: a jó eset, hogyha szembenézel vele.
4: Nem tudsz terápiára menni, mert még nem érzed, hogy nagy a baj, és azért kerülnek 35-40 évesen, mert addigra jönnek rá, hogy mennyire minden sok baj volt. 25-30 évesen még valahogy normalitásban működ.
5: És addig mi történik? Meg addig fedd az agy?
3: Amint szerintem nagyon fontos, igen, hogy gyerekként racionalizálod az ő cselekedeteiket, mert nem tudod, hogy milyen érzés felnőttnek lenni, és mindig olyan bonyolultnak látod azt, hogy hát nem tudjuk, hogy milyen terhei vannak, nem tudod, mert ugye ők állandóan ezt képviselték, kommunikálták, hogy...
5: Hát, amíg
3: hogy
5: gyerek nagyon, vagy hogy, addig, vagy
3: hogy
5: boldog,
3: igen, majd
5: megtudod,
3: ha annyi idős leszel, majd elmagyarázom neked, mert ezt most nem értheted, és a többi, megy ez a nagy gázlángolás. És az tök érdekes, hogy aztán felnősz, rájössz, hogy milyen felnőttnek lenni, és rájössz, hogy ez volt az. Tehát ez volt az, amit te úgy kezeltél, mint hogyha nem tudom, a világot irányítanád, de nem tudom mivel. Tehát ez az érzés, ami miatt te többet érdemeltél, mint én vagy. Tehát érted, hogy szerintem akkor jön meg az igazi harag, vagy nem tudom, a feldolgozás a
4: filmből,
3: akkor rájössz, hogy milyen könnyű amúgy jó szülőnek lenni, milyen könnyű amúgy, vagy elég jó szülőnek lenni, most nem legjobbnak, de hogy így. Tehát, hogy,
5: hát vagy legalább vagy... nem a gyerekkel leverni a saját szaraidat, mert itt mindig arról van szó.
3: Igen, meg hogy magad felé fordítod, mert vagy legtöbbször ugye megszületik bennünk a rossz érzés, de nem a gyereken üvöltöd ki, hanem azt mondod, hogy na azért egy cigarettát valahonnan szerzünk, nem sokára, vagy valami lesz most akkor, igen. De igen, ez az más.
4: Szülői értekezletről jöttek haza, a szüleim nagyon sokan írják, dráma, őrületes nehézség, míg ott van, míg hazajön, tudtad, hogy óriási balhé lesz, mai napig összerezzem.
3: Fogadóra
4: szülő értekezlet, összerándul a gyomrom, utána tuti verés volt, írja Péter.
3: Én csak annyit szeretném mondani, hogy Péter, hogy én harmadik gyerek vagyok, én a saját szülőimre jártam.
5: Időben kell születni, ugye?
3: Az az, hogy ott ültem a szülőkkel, mondjuk nyugodtan, mi a baj a gyerekkel, aki tűnő történetesen én vagyok. Na, hogy...
4: Szerintem az menő.
5: Sajnos nem érdeklődik az esemény.
4: Csokom talán, mit csinálsz, hogy szülőjétek ezen. Igen.
3: Rendszeresen. Igen.
4: 40 évesen még mindig be kell számolnom a napomról, nem szólhatok vissza, mert elzavar az anyám, és nem tudok ebből kijönni, mert nem enged.
3: Azért nem enged, mert meg lehet vele csinálni. Most ez most nem hangzik most kedvesen tőlem, tudom, de hogy az van, hogy sajnos ha felállítanád a határaidat jól, és vállalnád annak a nehézségét, azt a melkasi nyomásérzést, hogy egy kicsit rossz lesz, vagy nagyon
5: nem
3: rossz
5: lesz. Nagyon szar lesz, de utána viszont de utána, nagyon felszabadító.
3: Utána pedig nagyon jó lesz. Nagyon igen, jó igen. Lesz. És az van, hogy, hogy nem tartozol az életeddel azért 40 évesen az édesanyádnak. Tehát, hogy az van, hogy most már azért szerintem nyugodtan fókuszálsz magadra.
4: Ha nem enged, nem igaz, nem akarsz belőle kijönni igazán. Nem. Tehát, mert ez a megszokott, és ezt ismered. Tehát,
3: mert jó gyerek vagy. Mert egy jó gyerek
5: vagy. Jó gyerek vagy, félsz az ismeretlentől. Úr, ott van, az, hogy az anyáddal szembe mész, az Úristen érzés, hogy akkor mi lesz, hogy most szembe köpök mindent. Nem köpsz szembe semmit. 40 éves felnőtt ember vagy a saját életeddel.
3: Valaki már nagymama ilyenkor, csak mondom neked, 40 éves. Csak, ugye,
5: igen, úgy, ahhoz képest.
3: Igen.
4: Én bármelyik nap mentem haza, tudtam, hogy verés lesz, mondjuk tettem is érte rendesen. Igen. Én annyira fostam, hogy apám nevében hívtam fel az osztályfőnököt, és beszéltem saját magamról.
5: Elmélyített hangom, mi?
4: Igen. Anyák egész gyermekkorban ütött minket, üvöltött velünk, 30 évvel később egy szembesítésnél, ő erről semmit nem tud, ráadásul teljes támadásban volt végig. Nehéz egy kevésbé reflexív szülővel igazságot szolgáltatni. Ott már nem az a fontos, hogy te megértesd vele, hogy mit csinált rosszul, az a fontos, hogy te meggyógyuljál az ő engedélye nélkül. Tehát, hogy itt ez a különbség. Ha nem érti meg, akkor is feladatod meggyógyulni. A megértés az ő részéről már nem biztos, hogy menni fog. Tehát, hogy az egy idő után el kell engedni. Nagy feloldozás lenne azt, hogy igen, értem, tudom, valóban rosszul csináltam, ne haragudj, ez nem minden szülőnél érkezik meg. Neked akkor is feladatod meggyógyulni az ő megértése nélkül. Ezt sokan azt várják, és az a feloldozás, hogy az anyja kimondja, de ez is hibás.
5: El nem kell szabad jutnod odáig, hogy te vagy az
4: így
5: első.
4: Így van, abszolút. Ez egy hosszú meccs, ez egy nagy harc.
3: Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ha jól forgatjuk a szavakat, akkor egyszer ott fogja találni őt a mesztelen lényével, tudod, hogy ledobja magára a páncélját, és azt mondja, hogy sajnálom, ezt elrontottam, de nagyon szeretlek. De azért ez a lehető legkevesebb esetben szokott megtörténni.
4: Nem, persze. Tehát ez nem 30 éve menne a kukára, nem képes a szülői identitását kéne kidobni a kukába, de egy 60-70 éves ember megmeregedett személyiség struktúrákkal már nem fogja neked kimondani, hiszen 70 évig fölépített valamit, azt már nem tud lerombolni, azt már nem tud átírni.
3: És olyan durva, hogy ehhez képest nekem meg például nagyon könnyen megy a bocsánatkérés. Tehát, hogyha mondjuk olyat csinálok, ami a gyereknek mondjuk nem volt,
4: tudod,
3: mondjuk,
4: miért megy könnyen? Mert tudod, hogy mennyire hiányzó gyerekként.
3: Igen,
4: ez meg ezért megy nagyon könnyen, ezért csinálod, ezért jön. Mert
5: de várjuk is, itt, mi érted? Is évek óta, ez a mindegy.
4: Azért mondod, hogy szeretlek, azért mondod sokszor, hogy ne haragudj, azért mondod, hogy milyen fontos vagy nekem, mert igen, tudod, igen, hogy ezek mennyire hiányoztak ezek mondatok, azért mondod a gyereknek, hogy jó, hogy vagy. És most már mondják, és nem az ő hibájuk, hogy nem feltétlen mondták, nem tanulták meg, de ezért kérsz könnyen bocsánatot. Mert sokszor tudod, hogy neked nagyon hiányzott, hogy az anyád azt mondja, hogy az apád, hogy figyelj, ne haragudj, bocsánat, én is tudok hülye lenni. Ezért megy könnyen.
3: És a legdurább az egészben, amikor mondom, lányomnak mondom, na figyelj csak, egy dolgot szeretnék elmenni. Tudom, anya, tudom, csak érezzem jól magam.
4: De jó, de tudja, hogy jól fogja magát érezni.
3: Ah, és tudod, már ilyen, tudod, hogy hagyjál már, jól van már.
4: Igen, megkérdeztem a kocsiban ülő kamaszémet, hogy én miket csinálok, azt meg hülyék leszünk elmondani, akkor nem fogod csinálni. Jó a kapcsolatunk, ami nekem a szüleimmel, köszi a témát, írja Zsóf.
0: És akkor egy rövid szünet, Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!

0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Áprilisban 5410 gyermek született, és 9946 ember halt meg az országban, közölte a KSH. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3%, a halálozásoké pedig 0,2%-kal nőtt, míg a házasság kötéseké 14%-kal visszaesett. Ingyenes kertmozis vetítéseket tartanak a Városligetben található pavilonkertben júniusban és júliusban. Jövő szerdától heti 3 alkalommal várják az érdeklődőket. Szerdánként ikonikus alkotásokat, pénteken romantikus filmeket mutatnak be, szombatonként pedig a családi kedvenceké lesz a főszerep. A pavilonkert emellett más kulturális tartalmak, valamint a Magyarországon zajló nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyáron. A vetítésekről a pavilonkert és a Liget Budapest felületein lehet tájékozódni.

0: Verbfotón keresztül a magyar mozgókép és a fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be a mai Manóház új kiállítása. A tárlaton csaknem 100 részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai az 1915-ös Bánk-bántól egészen a háború utáni filmekig, mint a Körhinta vagy a Tanú. A Nemzeti Filmintézet filmarchívumával közösen létrehozott kiállítás augusztus 23-ig látható. Végül a várható időjárásról: már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi középhegység térségében és északkeleten ettől pár fokkal hűvösebb lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék Weekend. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel, Gébai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió
3: Hallottatok a dopping olimpiáról, gyerekek?
4: Zseniális.
3: Zseniális a történet, megrendezték a szuperprodukciót óriási reményekkel. Ugye ez a dopping olimpia, így hívják őket, vagy továbbfejlesztett olimpia, mondjuk ezt így a helyes magyar fordításban, ami arról szól, hogy sportolók, bárki, aki régen világcsúcsot tartott, vagy amatőr sportoló, elindulhat a dopping olimpián, engedélyezett a doping használat, vagyis minden sportoló annyit kokszol, amennyit csak akar, amennyit tud, orvosi segítséggel, és korábban soha nem látott teljesítményt vártak a Las Vegas-i megméretedés során, mert ott rendezték meg.
4: 10 éve mondjuk, gyerekek, minden ilyen nagy sportesemény kapcsán elmondjuk, ugye, hogy állandóan ez megy, hogy a sportoló próbálja átverni a dopingbizottságot. És azt mondtuk mindig is, hogy legyen egy tiszta olimpia, ahol nincs dopping, a másik meg B, ahol azt csinálsz, amit akarsz. Nyilván tök életveszélyes a Igen. dolog, de legalább Igen. tiszta. Már abban a tekintetben tiszta, hogy Igen. nincs kamuzás.
3: Nincs kamuzás. Azt mondják a szervezők, egyébként az ausztrál csávó, egy üzletember csinálta az egészet, ő találta ki, ő azt mondja, hogy fizetek neked $1 millió, ha te valamilyen világcsúcsot atlétikában, úszásban, súlyemelésben, később majd más sportok is szóba kerülnek, megdöntöd a hivatalos világrekordot. Gyere ide, kokszolj, amennyit akarsz, orvosaink azért ellenőriznek, ha akarod, és ha megteszed, megdöntöd a világcsúcsot, akkor $1 millió. Engedik a tesztoszteront, a növekedési hormont, epózhatsz, anabolikus szteroidot nyomhatsz, mindent. Nézzük meg, hogy ezzel te úszol-e, vagy futsz-e világcsúcsot, és az a lényeg, hogy FDA kompatibilis, vagy ismert szerekkel kell neked ezt elérni, tehát azért a vérképvizsgálat meg minden az ugyanúgy megtörténik. Bizonyos egészségügyi monitoring rendszerek alapján azért téged végignéznek, hogy mit csináltál. Születnek-e új világcsúcsok, az emberi test új korszakba lépe, és erősebb és látványosabb lesz a sport. Tehát ez egy ilyen biohacking is egyébként, de ezért nagyon sok szaudi befektető, meg nagyon sok hogy is mondjam, csak tech befektető is belépett a sportba, és támogatja egyébként a rendezvényt.
4: Miért,
3: vagy támogatta.
4: Ebből lehet majd pénzt csinálni?
3: Hát ebből óriási pénzeket tudsz csinálni, óriási marketinget tudsz folytatni, óriási longevity programok tudnak belépni, szponzorálni tudják.
4: Na, de dopinggal csinálod, hát ki az a hülye, aki egyébként ebbe beszáll?
3: Hát ugye közben arra gondoltak, hogy baromi nézet lesz, baromi látványos lesz, és akkor ott ők vásárolnak hát tulajdonképpen reklámidőt, és hirdetik saját magukat.
4: Mi a gázsi? $1 millió
3: kapsz akkor, ha te megdöntesz valamilyen hivatalos világcsúcsot.
5: Jó, az én kedvenc dopping szerint a cukor, úgyhogy akkor legyen Snickers is. Tehát legyen egy ember, aki semmit nem használ, csak megeszik 10 Snickers, aztán zsa.
3: Igen. Na most az, hogy megrendezték ezt a rendezvényt, egyébként nekem nincs ezzel bajom.
4: Aki vállalja, aki van ilyen hülye, hogy betol magába bármit, ezért csinálja, én is azt mondom.
5: És simán betolnék. De mit kell betolni?
3: Hát bármilyen kokszot betolsz, és utána beugrasz a medencébe, és leúszol 50 méter gyors úszásban. És ha megdöntöd a 20-88-as világcsúcsot, akkor te megkapod az átszámítva nagyjából, mint a 300 millió forintot. Van erre esélyed?
5: Szerintem van. Attól függ, hogy jó a cucc.
3: Kokszok neki!
5: Figyelj, most ne arra ugyan meg, most nem az a lényeg, hogy én fizikailag milyen állapotban vagyok, hanem hogy a cucc mennyire jó.
4: Ennyi, ez nem? Az, ha jó. Olyat a cucc, adjanak,

0: megvadulok.
1: Voltak, aki döntött csúcsot?
2: Nagyon kevesen. Én azt olvasom, hogy az 50 méteres gyorszúsásban 20-81 lett a 20-88-ból, de nagyon kevesen tudták megdönteni a számokat. Tehát mindenki azt várta, hogy balra-jobbra borulnak majd a világcsúcsok, szarrá doppingolva megérkezik mindenki Vegasba, és bedőlnek a világcsúcsok, és nem ez lett. Tehát azt hiszem az 50 méteres gyorszúszás javult meg 20-88-ra, 20-81-re.
1: Tehát, hogy még... valószínűleg azért az van, hogy itt az igazi nagy ágyúk, akik a sportáguknak a legjobbjai, azok ezt nem reckírozták meg. Tehát ahhoz, hogy te világcsúcsot csinálj bármiben, azért ahhoz nem csak a dopping kell, hanem ugye kell az edzésmunka, meg kell azért egy adottság is. Érted? Aki most a nem doppingolók között a legjobb a világon, valószínűleg, ha ő elkezdene doppingolni, akkor ő meg tudná ezeket a csúcsokat dönteni. De persze. Ezek az emberek nem eredsz ki.
2: De azért ebben van genetika, ebben van 20 év munka, tehát hogy te kokszolhatsz bármennyit. Ha Usain Bolt lefutotta a 100-at 9:66 alatt, mit tudom én, nem ennyi, akkor te most elkezdenek
1: most
2: téged kokszolni.
1: Igen.
2: Na jó, Zsült. Szóval, elkezdem Zsült szarrá kokszolni, érted? Nem lesz
1: nem megy 20 alá.
2: Nem fog 20 alá menni, és nem fogja Usain Bolt 9:58-át megdönteni, hát mert a technikája sincs meg.
0: De most szerintem meg pont ez az, hogy ez akkor lejáratja a cuccokat, ne haragudjál meg. Tehát, hogy egy olyan cuccot találjanak ki, ami azt meg tudja csinálni, hogy a Zsült lefussa az Usain Boltot. Nem? Hát az
2: hát, az igen. Tehát ha Zsülbe bele tudunk nyomni egy olyat, hogy a 9:55-ön megdöntse, azt a kokszot ide Zsülnek. De az ötlet egyébként nem rossz, nyilván Vegasba rendezték, óriási felhajtás, és óriási szponzorok, szaudi befektetők, mindenki oda ment. Aztán nagyjából kis túlzásra álltok pár száz néző és óriási bukó. Szóval, hogy a sport történelmet azt nem itt írják azért. De megrendezik jövőre, és nyilván aztán lehet, hogy évek kérdése, és kifutja magát. De én erről már olvastam, én is azt hittem, hogy balra-jobbra megdől majd minden. De hogy egyébként meg miért dőlne?
1: Nem, hát tehát, mondom, hogy... a profik ide nem mennek el. Tehát akinek ez az élet célja, és ezek után, ha ezen elindulsz, akkor nem indulsz más versenyen.
2: Ja, vége, hát ott vége van.
1: Hát ott fölrög a doping ellenőrző, hogy most láttam magát Las Vegasban. Mi az Isten takar itt?
2: Azt gondolom, hogy egykori olimpikonok vagy úszók elindulnak, de jelenleg aktívan sportoló nem fogja beküldeni, ha csak nincs valami rajtpénz, amiért ő odaáll, és azt mondja, hogy én tisztán csináltam, végig teszteljetek le, van ezért 100 000 dollárnyi rajtpénz, hogy induljanak el nevek, de én vállalom, hogy tisztán indultam, ezt el tudom képzelni, hogy szarrá kokszolva oda megy, úgyhogy őt aztán 2 hónap múlva bármikor ellenőrizhetik, erre azért viszonylag kicsi az esély, nem, nyilván nem erről.
1: Egyébként erről szól. Sportolónál szerintetek hány százalékot lehet tolni? Ilyennel. Tehát vagy egy tényleg ilyen sportoló vagy, dopping nélkül eljut.
0: Hát hívjunk fel valakit.
2: Már itt is van a vonalban.
1: De jó vagy!
2: Hát látod! Hát látod!
0: Ritkán szólok, de akkor
1: az ügyén.
2: Domonka Zsolt mesteredző, testépítő, itt van velünk. Hello Zsolt, jó reggel, csáó!
3: Sziasztok, jó reggel, szeretettel üdvözlök mindenkit.
2: Hello. Na, akkor kezdjük a Feri kérdésével, ugye ez a doping olimpia, erről faggatnánk, hogy egyébként hány százalék, nyilván nehéz megmondani sporták függő is, de körülbelül egy jó cucc az mennyit tesz hozzá teljesítményhez?
0: És pontosan miket használsz?
3: A kérdés az, hogy a Zsült akarjátok bekészíteni ténylegesen, vagy amúgy más sportolóról van
1: szó? Ez lett volna a második kérdésünk, hogy Zsültből tudjuk-e valamit csinálni.
2: De nekem tetszik, hogy Eszter 50-en gyorsúszásban, kis delfi ruhában nagyon csapkod.
0: Képzeld, de nagyon nehezetől kell süllyedni, úgyhogy szerintem az alapból egy doping.
2: Igen, én ezt bírom, ahogy nagyon csapatja ott a medencébe.
0: Mit van? Mondjad.
2: Igen, mi a cucc? Van valami.
3: Igen, tehát az a lényeg itt szerintem, hogy amit nagyon sokan félreértenek az átlagos sportolók vagy az átlag emberek köréből, hogy azért nagy csodákat úgy nem tud tenni, hogyha valakinek van egy maximális teljesítménye. Itt pont a visszaerre fordítanám, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy a különböző dopingszerek használatával csupán lehet versenyeket nyerni bármilyen sportágban is. Tehát ez önmagában nem elég, hogyha nem teszek mellette semmit.
2: Nem dőlt meg sok világcsúcs. Tehát én azt hallottam, hogy tényleg talán az 50 gyors, de ő is valamilyen spéci ruhában úszott. Ugye azt mondták, hogy itt világcsúcsok fognak megdőlni, az emberi test új korszakába lép, gyorsabb, erősebb lesz a sport.
3: Igen, hát ebből is látszik azért szerintem, hogy a csúcs teljesítményeknek a korlátai azért végcsek.
2: Jó, de hát azért az élsport sem mindig tiszta. Tehát azért, ha megnézzük az atlétikát, megnézzük tényleg a Michael Johnson-t, ahogy fotolt, nem tudom, Szöulba, meg Barcelona, a 92-ben, mindenki tudta, hogy szét van kokszolva, csak a sportpolitika egyszerűen nem akarta félreállítani, mert olyan nézettséget, meg olyan szponzorokat hozott. Nem? Aztán persze a végén megbuktatták, de hát azért a Louis-éktől kezdve a rengetegen az atlétikában azért, tehát ott az sem teljesen tiszta mondhatni.
3: Teljesen igazatok van igazából, mert az atlétika egyik legszennyezettebb sport az anabolikáktól, függetlenül attól, hogy elismerik-e vagy sem, vagy szőnyeg alá söprik vagy sem, biztos, hogy vannak azért, tehát nem lehet manapság azt mondani, hogy minden egyes sport dopingol, de nincs olyan sportág, ahol ismeretlen a dopingszer.
2: Jó, na térjünk a lényegre. 3 éve gyúrok. Most úgy érzem, megálltam. Elértem a saját határaimat, amit ez kihozható ebből. Kreatinnal, meg BCA, meg ez szarokkal.
0: Béta blokkolót már nagyon régen.
1: Szúrjon, vagy ne szúrjon.
2: Igen, növi, tesztó, egyszerre a kettő, van-e koktél, hánykor, hol?
0: Hatalmas csöcsöket szeretnek.
2: Jó, hagyjuk a rizsát, ez csak egy bemelegítő beszélgetés volt. 50 éves leszek jövőre. Itt az ideje valami koktélt elfogyasztani. Nincs időm, Zsolt, nincs időm. Én már nem akarok szarakodni. 3 évet beletettem, belenyomok a 140-be, itt tartok most. Ez teljesen naturál. De nem akarok mindig így maradni. Mit ajánlasz? Van valami?
3: Hát így 50 évesen már azért nagyon-nagyon meggondolnám azt, hogy pont most kezdjél bele
2: no,
3: a dologba.
2: Pici növi, pici tesztó. Most még egy, csak meg
3: kis növi. Pici busztolunk. A délután 6-kor, igen.
2: Jó, keletinél a parkolóba átlagod a cincot, de gyógyszertári legyen, nem valami román szar. Na pozi, mi legyen? Stromba?
3: Napozim már nem nagyon van forgalomban.
2: Tudom, hát nem kivad. Szarok fel, te Zsolt, egyszer megálltam, vége van. Tehát, hogy az vagy, 50 éves leszek jövőre, elértem a csúcsot. Nem fejlődök.
3: Hát, jó, figyelj, én azt mondanám erre, hogy nagyon sokan egyébként 50 évesen kezdenek el amiatt gondolkodni, nem mondom, hogy doppingszer használaton, hanem terápiás tesztoszteron kiegészítésen.
2: Amerikában csinálják.
3: Ezt mondanám. Ezt nem csak Amerikában, ezt most már Európa szerte is több helyen csinálják. Nem egy nagyon rossz ötlet, hogyha valakinek valóban problémája van a hormonális egyensúlyával.
2: Ugye itt miről van szó? Orvosi labor eredmények mellett orvosi segítséggel kicsit megbúszolod a szervezetedet, semmi jött nem adsz neki, ami rossz, csak egy kicsit a tesztódat megnövezted.
0: Évek óta alacsony a tesztom, hogy...
2: Viszont az ösztrogénje nagyon durva.
0: Tudunk ezzel egy kicsit változtatni, mert egy kis ösztrogén dominanciát érzek magam. Hogy...
2: De ezt tényleg csinálják Európában, fölírják már receptre, hogy és a férfiakat 50 év után jobban alszol, szebb a hajad, jobb a bőröd, jobbakat edzel, nagyobbakat pihensz, tehát ebben semmi illegális nincs.
0: Jó, engedjük el Atomantit. Befoglalkozunk egy kicsit Ferivel. Hogy,
1: én tök jól vagyok, köszönöm.
0: Feri, hány pamatelt vegyem be? hogy kicsit rendeződjön a helyzetem, mert...
2: Hagyjuk a csirke, most meg a rizs. Mi van, ami keményebbet akarunk?
0: Így van.
2: Csak ez hogy van, hogy fölírja a doki Európában, és akkor megbusztolja a tesztodat, úgyhogy közben nézik a véreredményedet, nem?
3: Így van, az a baj, az hazai, hogy úgy mondjam, protokollban, hogy ugye van mondjuk egy skálád, legyen az egy 6-tól 30-as értéke a tesztoszteronnak, és Magyarországon nagyon úgy gondolkodnak az orvosok, csak ha beesel az adott érték alá, akkor ajánlja, és akkor is nagyon-nagyon körülményesen utánajárások után, hogy te mit használjál, milyen időközönként, annak a protokollja sem jó, hogy egyszerre szúrnak beléd 1000 mg-ot, majd menjél vissza 3 hónap múlva, tehát ez kint másképp kezelik, kint ha már tünetileg jelentkezik a dolog, de lehet, hogy neked még 1-2%-kal abban az értékben van, hogy itthon még nem írnák föl, ezt kint Amerikában vagy Nyugat-Európában kezelik. Én kommunikáltam olyan emberrel, akinek már konkrétan öngyilkossági érzése volt, annyira beesett a tesztoszteron szintje.
2: Persze, ez nem ott kell elkészülni, hogy igen, fölírják, és akkor belenyomsz a 200-ba, jobban alszol, jobban gyógyulsz, jobban regenerálódsz a sport után.
3: Nem, szinten tartás, hogy az egészséges szintedet tudják visszahozni.
2: Zsolt, nagyon köszi! Érdekes azért ez a dolog. Köszi akkor délután 4-kor. Parkolomba, nyisd a csomagtartó.
0: Nekem is hozzá valami finomságot.
2: Köszi Zsolt, csáó.
3: Köszönöm, sziasztok, legjobbakat.
2: Csáó, Domonka Zsolt mesteredző, köszönjük szépen.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Újítsd meg otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantálható. Tehát ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció velis.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió az 50.

Kat. Ezeket a beszélgetéseket mutatjuk be a mai műsorban, mint egy negyed óra múlva például a Cyrillel készített beszélgetést. Addig is számolunk vissza. 45. a héten Kygo és a One Republic. Chasing Paradise.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel, és ebben az adásban sztárinterjúkkal. Mert hogy múlt hét vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján négy világsztár is fellépett, Cyril, Samfeld, Swiss Disco és Accent, akikkel Kis Márti beszélgetett picit a színfalak mögött. Cyril ráadásul már barátként fogadta Kis Mártit az öltözőjében, az ő beszélgetésüket hallgatjuk meg most.
1: So we are here at the backstage with the one and only Cyril Reilly. I do have a deja vu, Cyril. Do you have?
2: Szóval itt vagyunk a backstage-ben az egyetlen és utánozhatatlan Cyrillel. Van egy kis deja vu érzésem, Cyril, neked is?
3: Absolutely. It feels exactly the same.
4: Teljesen. Pontosan ugyanolyan érzés.
1: Do you remember me?
2: Tényleg emlékszel rám? Mert én emlékszem rád.
3: Of course.
4: Persze.
3: Yeah.
1: I was the lady who asked about.
2: Tudod, én kérdeztelek a kalapodról, hogy mit tartasz benne? Egy narancsflekváros szendvicset, mint Paddington? Mire te mondtad, hogy nem, csak egy nagy homlokot?
3: I did have a big forehead. It's gone now.
4: Tényleg nagy homlokom volt. De már a múlt év.
1: It's not that big, that's a normal size forehead.
2: Ez egy teljesen átlagos méretű homlok.
3: I got a hair transplant.
4: Hajbeültetésem volt.
3: Oh. Yeah. Just after I left here.
1: AI skyrocketed since last year.
2: Egy év nem hosszú idő, de a mesterséges intelligencia valósággal kilőtt a tavalyi év óta. Mi a véleményed az AI-ról most, 2026-ban, és mi volt a véleményed tavaly, amikor találkoztunk?
3: I think AI now is insane.
4: Szerintem elképesztő, hogy hol tart most az AI. Kicsit olyan, mint amikor a Beatles elektromos hangszerekre váltott az 1970-es években. Hatalmas technológiai váltásnak érződik. Én személy szerint még nem igazán használom. Kicsit játszadoztam már vele, de szerintem még hosszú út áll előtte. Remélhetőleg nem teszi tönkre a zeneipart. Sokat fejlődött tavaly óta.
0: Szóval Cyril nem használja a mesterséges intelligenciát zenekészítéshez. Ez az interjú még folytatódik, de most...

0: Itt a Rádió 1, itt a Top 50, és folytatjuk az interjút Cyrillel, akit Kis Márti faggatott egy hete a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a fellépése után.
1: Last year you dropped a song with James Blunt.
2: Tavaly jelent meg egy közös dalot James Blunt-tal, idén pedig Wiz Khalifával volt egy számod. Hozzászoktál már a szupersztárokkal való közös munkához?
3: Not really, it's sort of... it's a different experience every time because they all have.
4: Nem igazán. Minden alkalommal más élmény, mert mindenkinek megvan a saját személyisége. Mindig olyan csípj meg pillanat ezeknek az embereknek a közelében lenni. Megpróbálom elérni, hogy ne a bennem élő kisfiú kerekedjen felül, aki egy millió kérdést akarna nekik feltenni.
2: De úgy tűnik, hogy kedveled a romantikus brit énekeseket, mert készítettél egy hivatalos remixet Ed Sheeran Camera című dalához is, ami egyébként hatalmas láger a Rádió 1-en. Találkoztál Ed Sheeran személyesen, vagy hogy zajlott a munka folyamat?
4: Később találkoztam vele személyesen, de előtte nem ismertük egymást. Aztán Sydneyben találkoztunk. Igen, nagyon rendes srác. Legközelebb esetleg Louis Capaldi.
1: He would be on my bucket list. Yes, absolutely funny. How was the Tomorrowland Winter?
2: Milyen volt a Tomorrowland Winter?
3: Amazing, incredible, such a good experience.
4: Csodás, hihetetlen. Fú, nagyon jó élmény volt. Egy hetet töltöttem ott, rengeteg új zenét meg egyéb dolgokat írtam, és igen, nagyszerű volt. Három fellépésem volt a hétvége alatt. Igazán jól sikerült.
1: You have time to explore Budapest after your gig?
2: Lesz időt felfedezni Budapestet a fellépés után?
3: No, actually, yeah,
4: tulajdonképpen igen. Holnap reggel elmegyek sétálni egyet a városban. Már sétáltam egy keveset, de nem túl sokat.
1: You should visit the Citadel.
2: Hát akkor érdemes lenne ellátogatnod mondjuk a Citadellához. Ez Budapest egyik legnagyobb történelmi látványossága, és nemrég nyitott meg újra. Írj rám holnap, és irányba teszlek. Megmondom, hogy merre menj majd.
0: Hogy aztán lett-e Cyrill Kis Márti randi, azt nem kötjük senki orrára. Egy hete volt ugye a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, ahol a négy világsztár egyike, ő volt Cyrill. Hamarosan pedig még ebben az órában a Swish Disco-val készült beszélgetést is meghallgatjuk. Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: It's what I really want.
1: I want.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, mai sláger megy.
2: Rádió
3: Egy Top 50. A 32.

Rádió 1, ez a Top 50. David Guetta új zenéjét indítom most, a DJ pedig nem hazudtolja meg magát 2026-ban sem, egymás után jelenteti meg a bomba dalait, hogy a nyár idén is róla szóljon. Ez a dal a Jennifer Lopez-zel még mássza a slágerlistákat, közben már ki is dobta az új dalát a héten, amit BB Rexával készített, a Sad Girls már streamelhető. Egyébként a 6. dal, amiben együtt dolgoztak. Save Me Tonight, most ez indult. Jennifer Lopez-zel készítette tehát, és a 34-ből lett a 28. a hét.

0: itt a Rádió 1, itt a Top 50, csak igazi ma is láger megy. Egy hete a Rádió 1 születésnapi fesztiválján négy világsztár is fellépett, ugye? Mindannyiukkal készített a backstage-ben interjút Kiss Márti, a Cyrillel készült beszélgetést már hallottuk is. De, amint mondtam, elcsípte a brit DJ duót, a Switch Disco-t is.
1: The super famous Switch Disco from the UK. Hello guys!
2: Itt van velünk a méltán híres Switch Disco. Hello srácok!
1: Dan?
3: Yes.
1: And Nikos?
4: Hi.
1: Your mashup DJs?
2: Továbbra is szeretitek, ha mashup DJ-ként hivatkoznak rátok?
3: We do. It sets us apart from other people because we play edits that other people don't have.
5: Igen, szeretjük. Ez megkülönböztet minket másoktól, mert olyan verziókat játszunk, amik senki másnak nincsenek meg, és a szettjeink is teljesen mások. Úgyhogy igen, nem bánjuk, ha így neveznek minket.
1: I heard that your background is UK garage.
2: Úgy hallottam, hogy te, Dan, eredetileg brit garázs zenét játszottál Bakelitről régebben.
3: I did. You have done your research.
5: Igen, alaposan utánunk néztél.
1: Yeah, I did my research, of course. That's my job.
2: Persze, ez a munkám. És a te háttered, Nikos, inkább house orientáltabb.
4: Yeah, more house, deep house and afro.
5: Igen, régebben inkább a house, a deep house és az afro house vonal mozgott nálam.
3: Back in the day.
1: So how can you combine these two elements? Is it easy?
2: Hogyan kombináljátok ezt a két elemet, ezt a két stílust? Könnyen megy?
4: I think our love for music is we love to play in front of crowds and.
5: Szerintem a zene iránti közös szeretetünk és a közönség előtti zenélés hozott minket össze. Így kezdtünk el együtt dolgozni és zenét írni. Valójában rengeteg hasonlóság van a UK garázs és Nikos Deep House hatásai között. Sok az átfedés. Végül is ez mind Dan zene.
1: There is this constant debate.
2: Ugye van ez az örökös vita, hogyha nem tudsz Bakelitről játszani, akkor nem is vagy igazi DJ. Ti mit gondoltok erről?
3: Listen, there's some purists that feel like that we can actually play on vinyl, that's how we started.
5: Nézd, vannak olyanok, akik így gondolják. Mi valójában tudunk Bakelitről játszani, hiszen így kezdtük. De ha megmaradtunk volna a Bakelitnél, nem fejlődtünk volna, és nem tartottunk volna lépést a trendekkel. És nem tudnánk olyan gyorsan mixelni, mint most. A Bakelitről átálltunk a CD-kre, aztán a laptopokra, most pedig a pendrive-okra. És ez sokkal könnyebb, mert régebben hatalmas táskákat cipeltünk magunkkal mindenhová.
1: I know, I remember the heavy bags.
2: Tudom, emlékszem a nehéz táskákra.
4: Yeah, extra bags is not fun.
5: Igen, a plusz táskák egyáltalán nem viccesek.
1: How can you make a unique mashup song?
2: Like, hogyan készítetek egyedi mashupot? Mert az emberek, amikor meghallják ezt a szót, akkor arra gondolnak, hogy ez azt jelenti, hogy két számból kevernek össze egy másikat, de azért gondolom, hogy ennél bonyolult.
3: Yeah, it's a lot of trial and error. We spend a lot of time trying certain.
5: Igen, ez rengeteg kísérletezés, próbálgatás. Nagyon sok időt töltünk azzal, hogy különböző instrumentális alapszámokat próbálunk össze különböző akapellákkal, énekekkel. Néha a dolgok technikailag ugyanabban a hangnemben vannak, de érzelmileg vagy ritmikailag mégsem működnek együtt. Úgyhogy ez rengeteg laptop előtti ülést jelent, leginkább a repülőgépeken, miközben a különböző kombinációkat próbálgatjuk.
0: Kérdezett még sok-sok dolgot a srácoktól Kiss Márti, úgyhogy az interjú folytatódik az ő daluk után. Itt a Switch Disco és a React a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1. Ez a Top 50 és a Swiss Disco zenélt, akikkel folytatjuk az interjút, amit Kis Márti készített a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a színfalak mögött egy hete. Többek között az imént hallott dalról is kérdezte a srácokat.
1: Is it hard to fly all the time?
2: Because I can see the DJs. Mindig azt látom, hogy a DJ-k megérkeznek a helyszínre, aztán azonnal indulnak is tovább. Lesz most időtök itt maradni Budapesten és bulizni?
3: So we were literally just talking about this. We've been to Budapest twice. The first time we landed in Budapest and played somewhere else.
4: Őszintén szólva, szó szerint pont erről beszélgettünk az előbb. Már kétszer jártunk Budapesten korábban, de legutóbb is leszálltunk, és azonnal mentünk tovább játszani valahová máshová. Ez az első alkalom, hogy ténylegesen Budapesten szállunk meg. Nagyon szeretnénk jobban felfedezni a város, de egyszerűen nincs rá időnk. Ma délután érkeztünk, és holnap reggel 5 órakor már repülünk is tovább. Szóval sajnos nem igazán fogjuk látni a várost, de remélhetőleg visszatérünk még, és akkor pótoljuk.
1: React is a huge, it's a massive hit in Radio 1. And you have a young singer,
2: React egy hatalmas láger a Rádió 1-en is. Egy nagyon fiatal énekesnővel, Ella Hendersonnal dolgoztatok, de a dal Robert Miles 90-es évekbeli slágeréből veszi az alapot. Milyen a közönség reakciója, amikor lejátszatok egy ilyen dalt? Mert azért itt generációk találkoznak.
4: Szerintem pont ez a szépsége, hogy két generációt mos össze. Ott vannak azok az emberek, akik nosztalgiát éreznek, mert ismerik az eredetit, és ott vannak a fiatalabbak, akik talán még soha nem is hallották, de a dallamot imádják. Ez a dal igazi szépsége.
2: Ki most az álom együttműködésetek?
4: Őszintén, olyan sokan vannak. Rengeteg énekes, DJ, producer. Nincs egyetlen konkrét név. Nagyon szeretjük a kollaborációkat. Sok minden, amit csinálunk, különösen a zenei verziók, eleve az együttműködés szellemében születnek. Szeretjük a különböző producereket, írókat és kreatív ötleteket egyetlen projektben összehozni.
1: Okay guys, enjoy your staying here.
2: Srácok, érezzétek jól magatokat, és köszönjük, hogy megosztottátok velünk a backstage-et.
3: Thank you so much. Thanks for having us.
0: A Swiss Disco-val készített beszélgetést Kis Márti a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a backstage-ben, a következő órában pedig majd a Sam Feldzel, valamint Accenttel és Tóth Abigaillel készített beszélgetéseket is megmutatjuk itt a Top 50-ben, ahol most a 23. helyezett dallal folytatom. Ray következik, Where is my husband?

0: Itt a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Teddy Swims-szel folytatjuk, mindjárt jön a The Door a 20. helyen.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokban rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 szolos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Akár egész napos programot is tudunk kínálni, ugyanazzal a belépővel, amit megvált nyilván a látogató. És mi mindig igyekszünk a látogatóinkat már a nyitástól kezdve úgymond vezetni az egész napon. Fél óránként különböző programok vannak, 10 óra 20-kor már elkezdődik a tengeri malacvonattal, ami szintén egy olyan program, ami nemhogy csak Magyarországon, de nagyon körülöttünk lévő országokban se találunk ilyet. A Pingvin séta egy szintén egy ilyen program minden nap kétszer, ami nem nagyon látható máshol. A Győri Állatkert valóban több olyan fajmentési programba, tenyész programba részt vesz, aminek a fő szempontja, vagy a fő feladata az, hogy természetes élőhelyek védelme és az ott élő állatoknak a fenntartása az biztosított legyen.
7: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Az állatkert programjairól, aktualitásokról, közösségi eseményekről tájékozódhat a zoogyor.com oldalon.
5: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
8: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Smoky.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
2: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
3: Rádió
0: 1. Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Top 50 szól, én Györke Attila vagyok, hello mindenkinek. A mai műsor különleges, több interjú is hallható a Rádió 1 születésnapi fesztivál világsztár fellépőivel. Sam Feld és Accent fog mesélni nekünk ebben az órában, és Kis Mártinak, aki az interjúkat készítette egy hete a buliban, a színfalak mögött. Addig is a legjobb helyezéseket hallgatjuk, mert hogy már a legjobb 20 dal közül válogatok. 18. lett a héten Joe Curry és a Galantis. Stay a little longer.
1: Hi, I'm Joe Curry and you're listening to Radio 1.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50 a mai műsorban több interjúval is. Egy hete volt ugye a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, és a Rádió 1 DJ mellett négy világsztár is velünk ünnepelt. Cyril, a Swish Disco például, akikkel már hallhattunk ebben a műsorban beszélgetést. De ott van Sam Felt, valamint Accent is Tóth Abigaillel. Ezekben a percekben most a Sam Felt elkészült interjút hallgatjuk meg, amit Kis Márti készített a Budapest Parkban, a backstage-ben.
1: Sam Felt, again, here in Budapest. What a pleasant surprise.
2: Sam Felt, újra itt Budapesten. Milyen kellemes meglepetés.
3: You can't get rid of me.
4: Nem tudtok megszabadulni tőlem.
1: Whenever I hear your name, I immediately think about two songs from the 2010s.
2: Amikor meghallom a neved, azonnal két 2010-es évekbeli dal jut eszembe, az egyik a Robin S. Show Me Love feldolgozás és a Summer on You, és mind a két dal meghatározta a 2010-es éveket. De az EDM sokat változott, a TikTok fenekestül felforgatta a piacot, a streaming platformok szintén. Mi a legnagyobb kihívás számodra most 2026-ban?
3: Well, it's definitely not as easy to get a stream anymore. You know, like it was before, I'm talking 3-4 years ago.
4: Nos, ma már biztosan nem olyan egyszerű streameket szerezni, mint 3 vagy 4 évvel ezelőtt, mielőtt a mesterséges intelligencia elárasztotta a piacot. Előadóként keményebben kell dolgoznunk, hogy fenntartsuk a brandünket, és az élő fellépések ebben nagyon fontos szerepet játszanak. Szerintem a tömegből való kitűnés képessége kulcsfontosságú, mert rengeteg tucat termék árasztja el a piacot.
1: What makes Dutch DJs and producers?
2: Mitől ennyire sikeresek a holland DJ-k és producerek? Ott van Tiesto, Hardwell, Nicky Romero, Martin Garrix, te. Mi a titok?
3: I think we're a very small country, so it's very easy to collaborate with other DJs.
4: Szerintem, mivel egy nagyon kis ország vagyunk, könnyen tudunk együttműködni más DJ-kkel. Ha találsz valakit a Facebookon, vagy manapság a TikTokon, az én időmben még a Facebook volt, és csak ráírsz, hogy hé, én is DJ vagyok, nincs kedved átjönni a stúdióba? Na, az valószínűleg legfeljebb 30 percnyi útra van tőled. Úgyhogy szerintem sokat dolgozunk együtt. Emellett országként büszkék vagyunk arra, hogy az elektronikus zene lett az egyik fő exportcikkünk. Nincs belőle túl sok. A house zenét már nagyon korán a 80-as években és a 90-es évek elején magunkévá tettük, és persze mindig is nagyon liberális ország voltunk.
1: Actually, I asked Gemini this phenomenon, and the answer was...
2: Igazából megkérdeztem az AI-t erről a jelenségről, és a válasz nagyon hasonló volt ahhoz, mint amit most mondtál, de az egyik fontos tényező még az idősebb testvér hatás, amit írt, vagyis a mentorálás, hogy amikor valaki befut, akkor támogatja a feltörekvő előadókat.
3: Yeah, no, it's crazy. I started in the same bar as Tiesto.
4: Igen, és ez tényleg őrületes. Én ugyanabban a bárban kezdtem Bredában, ahol Tiesto. Szóval ez elég furcsa. Amikor ezt elmeséltem neki, onnantól kezdve barátok lettünk. Szerintem a kultúránkra is jellemző, hogy nagyon két lábbal állunk a földön. Nincs bennünk sznobizmus, vagy az a fajta hozzáállás, hogy ó igen, rengeteg pénzem van, mutassuk meg a világnak, hogy milyen gazdag vagy híres vagyok. Ha feltűnik egy új DJ, nem ijedünk meg. Nem úgy fogjuk fel, hogy ó, itt egy új konkurencia, hanem úgy, hogy hé, ez tök jó.
0: Jó fejek ezek a holland DJ-k. Sam Felttel azonnal folytatjuk az interjút itt a Rádió 1-en a Top 50-ben, de most hallgassuk meg a dalát a 13. helyen. Sam Felt, Heart Like Mine, a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50. Folytatódik a Szemfelddel készített interjúnk, amit Kismárti készített egy hete a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Budapest Park backstage-ben. Sok világsztár holland DJ van, ugye? És nemrég megtudtuk azt, hogy ők egyáltalán nem rivalizálnak egymással, sőt, segítik egymás munkáját és a fiatal feltörekvő DJ-k munkáját is. Innen folytatódik a beszélgetés.
1: Your foundation, Heartfelt Foundation is still active, right?
2: Van egy környezetvédő alapítványod, a Heartfelt, ez még aktív mindig, ugye?
3: Now we're doing a beach cleanup.
4: Igen, jelenleg egy tengerpart takarítási projektet csinálunk Tájföldön, ahol kifejezetten olyan nőknek segítünk, akiknek nincs munkájuk. Fizetünk nekik azért, hogy megtisztítsák a partot, és a műanyagot elvigyék egy olyan helyre, ahol feldolgozzák, és valami hasznos, tartós dologgá alakítják. Így van egy értelmes munkájuk, biztos jövedelmük, mi pedig megtisztítjuk a világot.
1: Who was the first? You are blondish, because she has Bye Bye Plastic Foundation.
2: Ki volt az első? Te vagy blondis? Mert ugye neki is van egy ilyen alapítványa, Bye Bye Plastic.
3: It was weird. When I started the foundation, she was
4: Igen, ez érdekes volt. Amikor elkezdtem az alapítványt, ő volt az egyetlen ember, akit a DJ világban találtam, aki bármit is tett a fenntarthatóságért. Szóval együtt takarítottuk ki az Ultra Fesztivált. Van is rólunk felvétel, ahogy szuperhős köpenyben rohangálunk. Tagjai voltunk ennek az Ultra szövetségnek.
1: You became a father 2 years ago.
2: 2 évvel ezelőtt apuka lettél, ami ugye egy hatalmas mérföldkő. Hogyan hatott ez rád?
3: Lots of ways. You know, I got a lot of advice. Like I got, when you're a father, you get.
4: Sok szempontból. Amikor apa leszel, mindenkitől kapsz kéretlen tanácsokat, te meg úgy vagy vele, hogy igen, én erre már teljesen felkészültem. De nem. Úgyhogy én sem fogok senkinek tanácsot adni, mert szerintem ez egy utazás. Az első év egy igazi érzelmi hullámvasút volt számomra. Körülbelül 1 év után kezdtem el igazán érezni, hogy hé, apa vagyok. Ez pedig itt a fiam, és most már tényleg tudunk kommunikálni egymással. Most 2 esztendős, és ez most tiszta szórakozás. Nagy hatással volt rám. Írtam is egy dalt róla, Hey Sun címmel, ami Aloe Blackkel közösen jelent meg. Ez a dal megmutatja azt, amit el akarok mondani neki, hogy hé, fiam, meg akarom mutatni neked, hogy a világ gyönyörű. És ezt is akarom tenni. De jó példával kell járnom előtte, szóval továbbra is útra kell kelnem, és meg kell próbálnom a zenémmel egy kicsit boldogabbá tenni a világot. És persze megmutatni neki a világot.
1: How sweet, how sweet.
2: Ó, milyen édes. Egy DJ apuka ül mellettem. Köszönöm Szemfelt, és érezd jól magad nálunk.
3: Thank you, és köszönöm szépen minden.
1: Ó, wow.
0: Amikor nem a riporter előtett rá egy magyar mondatot a külföldi sztára, hanem magától tol egy ilyen elköszönést. Szemfelttel készült az interjúnk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Kis Mártinak köszönjük szépen. Nagyjából egy fél óra múlva meghallgatjuk, hogy mit beszélgetett Accenttel és Tóth Abigaillel a fellépésük után. Lé

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ,

0: küldje, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 9.

0: Itt a Rádió 1, itt a Top 50. Múlt hét vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellépett Accent és Tóth Abigail is. Hallottuk tőlük a nyár slágerét, a Sugar Daddy-t. Nem mellesleg Accentet mi hoztuk el először Budapestre. Ez volt itt az első fellépése. Ezután Kis Márti vele és Tóth Abigail-lel beszélgetett egy picit a backstage-ben.
1: I'm sharing the backstage with Tóth Abigail and Accent.
2: Szóval itt vagyunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Mellettem Tóth Abigail és Accent, a titokzatos férfi, aki oly sok híres Rádió 1-es sláger mögött áll. Már túl vagytok a fellépésen. Milyen érzés most?
3: Really great for me. This is my first show in Budapest, in Hungary, so it's
4: igazán nagyszerű. Nekem ez volt az első fellépésem Budapesten, Magyarországon, úgyhogy igazán megtisztelő itt lenni. Nagyon boldog vagyok, mert őszintén szólva ez felülmúlta az elvárásaimat. Az emberek nagyon kedvesek voltak, az energia elképesztő.
1: So you dancing when disco shit started?
2: Láttalak táncolni, amikor elindult a disco shit bulia, a lépcsőn táncoltál. Mindig ilyen vagy?
3: Yes, because the music you choose for the radio is great. All the time when I drive from Romania to
4: igen, mert a zene, amit a rádióba választotok, nagyszerű. Valahányszor Romániából Budapestre, vagy Romániából Bécsbe vezetek, és átutazom az országon, mindig a Rádió 1-et teszem be. A zene tényleg szuper.
1: Abigail, és itt vagy te is mellettem.
5: Ne felejtsetek el engem.
1: Azt mondtam-e neked valaki, hogy olyasmi a hangszíned, mint a Dua Lipának? Ezt a Györke Attila mondta nekem.
5: Figyelj, mindenkitől megkaptam már nagyon-nagyon sokszor, és egyébként képzeljétek el, hogy volt egy olyan eset, amikor mentem fellépni, hallották a rádió, a Sugar Daddy-t, és megkérdezték, hogy de jó, az az új Dua Lipa dal, és mondták, a taxisofőr mondta nekik, hogy ez nem Dua Lipa, ez egy magyar csaj. Hogy lenne ma?
1: És akkor angolul énekel.
5: Angolul énekel, és Dua Lipa. Aztán kiderült, hogy én vagyok, és akkor másnapra meg már le is volt szervezve villányba a kis fellépés, szóval igen, nagyon sokszor megkaptam már, de ez pozitív.
1: By the way, congratulations, because
2: Belesleg gratulálok, mert mindkét dalotok uralja a top 50-ünket. A Sugar Daddy és a Don't Leave is nagyon szépen muzsikál.
3: Yeah, and that's all because Abigail here.
4: Igen, és ez mind az itt lévő Abigailnek köszönhető. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy két dallal is szerepelhetek a rádióban. A Don't Leave eredetije a Kylie volt valójában az első nemzetközi sikerem. Aztán jött a Sugar Daddy. And then
5: Sugar Daddy comes and képzeljétek el, hogy amikor én nagyon pici voltam, akkor én nagyon-nagyon szerettem őt, és nagyon-nagyon sokat hallgattam, de ezt most elmondom neki viszont románul. De ce am zis eu? Când am fost mică, te-am ascultat mult cu părinții. Și acum suntem aici, noi doi.
1: Nem spanyolul mondtad?
5: Nem. Ugye mindig a szüleimmel hallgattam őt, is most már itt vagyunk, hogy ketten tényleg csináltunk dalt, és hát reméljük, hogy még több lesz.
1: Manifestáció, Abigail, bevonzott.
5: Biztos, hogy lesz.
0: Legyen így. Hamarosan folytatjuk az interjút, de most a Rádió 1 Top 50 5. helyén itt az egyik emlegetett dal. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave.

0: ez a Rádió 1, ez a Top 50. Múlt hét vasárnap pedig a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellépett ugye Accent és Tóth Abigail is. Már hallottunk velük egy beszélgetést. Accent nemrég elmondta, hogy elég sokat utazik Magyarországon, és mindig a Rádió 1-et hallgatja. Nagyon örül, hogy két dalával is jelen van a rádió sláger listájában. Tóth Abigail pedig elmesélte, hogy gyermekkorában nagy rajongója volt Accentnek, és egy álom teljesült be a közös dalukkal. Na, így nem folytatódik az interjú, amit a backstage-ben Kis Márti készített.
1: You just started your tour, right? That's my name.
2: Épp most kezdtétek el a turnétokat, igaz? That's my name a neve.
3: Yeah, I start my international tour and this was the first show.
4: Igen, elkezdtem a nemzetközi turnémat, és ez volt az első fellépés Budapesten. Gyönyörű nyár lesz. Alig várom, hogy körbeutazzam a világot, és sok fesztiválon koncerten játszak.
1: Will you have another song together? What's the plan?
2: Lesz újabb közös dal? Mi a terv?
3: Actually, we are working now on a new single, so.
4: Valójában jelenleg is egy új kislemezen dolgozunk. Szerintem már most van egy nagyon erős dalunk, de itt-ott még változtatnunk kell néhány apróságot. De úgy gondolom, ez egy igazán erős dal.
3: I think it's a really strong song. Sugar Daddy, the song.
4: De hadd mondjak valami nagyon fontosat a közönségnek. A Sugar Daddy nemzetközi sikert ért el. A dalt játsszák a rádiók Franciaországban, Oroszországban és a skandináv országokban is. Ez hatalmas dolog. Oroszországban is, és még sok más országban. Úgyhogy most már tényleg szükségünk van egy másik, hasonlóan erős dalra.
1: Guys, thank you for staying with us.
2: Srácok, köszönjük, hogy velünk voltatok a backstage-ben, és éreztétek jól magatokat nálunk.
0: És egyébként nagyon jól is érezték magukat velünk a fellépésük után a backstage-ben. Kis Mártinak nagyon szépen köszönjük az interjúkat, hölgyeim és uraim, a Rádió 1 Top 50-ben ezen a héten is tartja első helyét Accent és Tóth Abigail.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokban rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
6: Új is meg otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping
7: and Living. A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Több mint 1500 közintézmény csatlakozott idén a vízfogyasztás népszerűsítő Happy Héthez, így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete. Az óvodákban és iskolákban játékos tanórák és sportesemények keretében tanultak a fiatalok a vízivás fontosságáról, valamint a cukros üdítők és energiaitalok túlzott fogyasztásának káros hatásairól. Mostantól bárki számára elérhető a 9-ek költőcsoport életműve. A szerzők több mint 500 kötethez adták a nevüket, amelyek közül mintegy 200 a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén, a többi pedig a Meg Plusz adatbázisban olvasható. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, ami a súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. Felhős idő várható, délután 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
0: Rádió
4: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerekkel.

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert így legyen mindenkinek nagyon-nagyon kellemes a mai nap. Szép hétvégét ide Szekszárdra környékünkre, a keverőpult és a mikrofon mögött már Kis Gábor. A következő órákat töltjük együtt, nem hiányozhatnak a jó zenék, a pop, illetve dance dalok ma is felsorakoznak. Kevergetem ezeket a 12 és 13 óra közötti szakaszban a Rádió egy déli mixében. Már is dübörög egy holland DJ-től egy crossover dal. Tiesto következik, és mellette Karol G és a Don't Be Shy.

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Nem lesz zavartalan a holnapi napsütés itt Szekszárdon és környékünkön. Erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és csapadékra is készülhetünk, vagy akár viharos széllökésekre. Az északnyugati szél lehet az, ami aktívan. Hajnalban 9 és 18, délután 27 és 31 fok közötti hőmérsékletet mérünk. A Jonas Brothers következik a DLMX-ben, most a Suckerrel.

0: nem sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger. Megy az autósok, figyeljenek, az M6-oson a 150-es kilométer után számíthatnak radarra, nehogy beleszaladjanak. Iregszemcsén hasonló a helyzet, de akár itt Szekszárdon, nálunk a Rákóczi utcában is feltűnhet a trafi. Csekkmentes hétvégét kívánok mindenkinek. Nincs szükség fényképezőre, hogy megörökítsük ezt a pillanatot. Erről szól Ed Sheeran dala, a refrén talán nagyon sokan ismerik. Ez a Rádió egy déli mixe, benne Siri remixében. Ez a Kamera.

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy. Gondolom, hogy nagyon sok helyen esetleg a család összegyűlt és az ünnepelteket éltetik ezekben a pillanatokban is. A Jankák, illetve a Zsanettek ünnepelnek ma, Isten éltese valamennyiüket itt Szekszárdon és környékünkön, de gondolunk azokra is, akik ma valami mást, mondjuk akár születésnapot ünnepelnek, nekik is hosszú életet kívánunk és sok-sok boldogságot. A következő dal pedig egy igazi vérbeli nyári fesztivál himnusz, még hogyha nem is a 2026-os évben keltezett. Walk With Me egyébként a címe, és nagyon sok a kedvence mind a mai napig. Ez a Rádió egy Daily Mix-e, benne emelünk a tempón, Felix Jén és a Melbourne-i Dóa a sáv segítségével.

Daily Mix. Minden délben a rádió egyen. Egy órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai slágerben, egy újabb 60 perc, ez következik el, és így hétvégén is a nagy-nagy kedvenceink szólnak Szekszárdon és környékünkön. Egy hörcád dolgozással jön Purple Disco Machine. Egy felújított verzió lesz velünk nem sokára a Rádió 1-en a Wonderful Life-ból.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igazi, mai sláger megy. 91.1

0: Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy mindenkinek kellemes hétvégét, kívánok a stúdióban továbbra is Kiss Gábor. A közelmúltban a bűnmegelőzéssel és a fiatalok mentális, fizikai egészségével foglalkozó szakemberek adtak egymásnak randevút itt Szekszárdon, a Tudás Központban. Huszti Gábort, a Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetőjét halljuk.
1: Korábban is gyakran vettünk részt rendezvényeken az egészségfejlesztési irodával, Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitányság, illetve a városi kapitányságok bűnmegelőzési előadói, de most valahogy egy picit szorosabbra fűztük ezt a kapcsolatot. Mi leültünk és elképzeltük azt, hogy a jövőben az egészségügy és a bűnmegelőzés egy kicsit közelebb kell kerüljön egymáshoz. A rendőrség már, biztos mindenki tudja, hogy a drogprevenció területén az elmúlt időszakban egy nagyon intenzív tevékenységet folytatott, és ennek bizony a fiatalok mentális egészsége, fizikai egészsége is a témája. És így mi egymásra találtunk, leültünk, egyeztettünk, és elterveztük ezt, hogy a jövőben különböző programokban, eseményekben együtt fogunk működni. Hiszen a bűnmegelőzés és az egészségfejlesztés azok nagyon-nagyon közel állnak egymáshoz. Hiszen az a fiatal, aki bűncselekmény áldozatává vagy elkövetőjévé válik, nagyon-nagyon könnyen az egészsége is csorbát szenvedhet, illetve azok a fiatalok, akik az egészségükre nem figyelnek, nem élnek tudatosan, azok előbb-utóbb bűncselekmény elkövetője vagy áldozata lehetnek. És itt gondolhatunk akár a drogra, de szóba hozhatjuk az online létet is, hiszen az internetes térben is nagyon-nagyon sok ártalom van. Egy része tulajdonképpen kriminális kérdés, viszont az egészségügyben is kell foglalkozni, hiszen a túlzott képernyőidő, ez a nagyon-nagyon hosszú képernyő előtt töltött idő például az alvásra nagyon-nagyon negatív hatással van. És akkor nem beszéltünk még arról, hogy az online térben legalább annyi veszély leselkedik a fiatalokra, mint amennyi a valós életben. Én mindig azt szoktam mondani, hogy most, hogyha egy fiatal bekapcsolja az internetet, föllép bármilyen felületre, legalább annyira felkészültnek kell lennie, mint amikor kilép az utcára, hiszen rengeteg veszély leselkedik rá. És visszatérve a drogprevencióra és a kábítószer kérdésére, itt is nagyon fontos, hogy az egészségügy szakembereivel közösen lépjünk fel, és így próbáljuk meg tájékoztatni az ifjúságot arról, hogy mit is jelent az, hogyha valaki szert fogyaszt, ennek milyen kockázatai vannak, hiszen vannak egészségügyi, addiktológiai, toxikológiai kockázatai, és bizony a törvénnyel is szembe kerülhet. Kortárs segítőknek hihetetlen nagy szerepük tud lenni, hiszen a fiatalok bár már nagyon-nagyon az internet felé fordultak, amikor információkra van szükségük, de egymásra még mindig jobban hallgatnak, mint a felnőttekre. Sajnos azt is elmondhatom, hogy a felnőttek gyakran kevésbé tájékozottak az aktualitásokkal, mint a fiatalok. De azok a fiatalok, akik fogékonyak arra, hogy megkapják azokat az információkat, amin keresztül elkerülhetik az áldozattá válást, vagy akár az egészségügyi ártalmakat is, ők biztos, hogy eredményesen, hatékonyan tudják továbbadni ezeket az információkat a kortársaiknak.
0: A beszélgetés után Taylor Swift énekel még hozzá friss dalt, ezen is hallatszik, hogy nagyon-nagyon kiforrott. A cím az, hogy Opalite.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy. Figyeljünk, hogyha az utunk az M6-os felé visz bennünket, a 150-es kilométer környékén simán összefuthatunk radarral, itt Szekszárdon a Rákóczi utcában, Iregszemcsén szintén a Rákóczin, vagy akár a 6-oson a 120-as kilométert követően. Csekkmentes hétvégét kívánok mindenkinek. A következő dal a Tropical House világából jön, a műfaj egyik nagymesterétől, aki jó ideje Londonban él és alkot, őt Cigálának hívják. Ennek a tracknek a címe az, hogy Riptide.

0: Köszöntöm Önöket, 2026. május 30-a van. Az Oxigén Média hír összefoglalóját hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Kiemelkedő sikereket értek el a Szekszárdi Garai János általános iskola művészeti csoportjai és szólistái az idei városi, vármegyei és országos zenei versenyeken. Az aranyhangú kismókuskák és a Garai Gézengúzok együttese több arany és ezüst minősítést szerzett. Siklósi Alice pedig szólistaként is lenyűgözte a zsűrit. Felkészítő tanáraik Naszladi Judit és Siklósi Krisztián. Paks idén is benevez a Virágos Magyarország versenyre, mégpedig a 30 ezer fő alatti városok kategóriájában. Fodor Szurovszki Tünde, városi főkertész a Telepaksnak elmondta, hogy a nagymúltú környezetszépítő versenyben a településeket a lakosságszám alapján sorolják 5 verseny kategóriába. Ezek a kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint Budapest kerületei külön kategóriában pályázhatnak. Mint emlékeztetett, tavaly első alkalommal nevezett Paks tematikus kategóriában is, és elnyerte az év fasora díjat a Dunaparti vadgesztenye sorral. Idén tematikus díjra nem neveznek, de a jövőben tervezik még ilyen kategóriákban is az indulást. A zsűri általában június-júliusban érkezik a városba, az eredményhirdetést pedig az év végén tartják. Fodor Szurovszki Tünde kitért arra, hogy a zsűrizésre készítenek egy prezentációt, melyben részletesen ismertetik a várost és zöld felületei, turisztikai infrastruktúráját, majd ezt követően egy előre meghatározott útvonal mentén bejárást tartanak. Remek hangulat, finom illatok és igazi bajai hagyományok jellemezték a május 23-ai halászléfűző versenyt. A megmérettetésen összesen 33 bográcsban rottyogott a halászlé, a zsűrinek pedig komoly feladatot jelentett eldönteni, kik készítették idén a legízletesebb leveket. A verseny dobogósai Bajáról Pulc Gábor, Pörbölyről Pankovics Robert és Facskó Ádám Dávodot képviselve. A zsűri külön díját Hunyák Ferenc Hercegszántól érdemelte ki, a legszebben megterített asztal díját pedig Hotter Attila Siógárdi résztvevő vehette át. Az idén 30 éves Magyar Államkincstár 9. alkalommal hirdette meg a Mester Ecset pályázatot. A pályázat a fiatalokat játékos és alkotó formában ismerteti meg a pénzügyek alapjaival. A 2026-os pályázatra a résztvevők rajz, festmény, fotó, képregény, kollázs, valamint digitális technikával készült alkotásokkal és rövid videókkal egyaránt nevezhetnek. A pályázatok benyújtási határideje 2026. augusztus 31. éjfél. Minden dunaföldvári jelentkező maximum egy alkotással nevezhet. A következő napokban több dunamenti térségben is szúnyogirtást végeznek a szakemberek, közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. Az országos gyérítési program a nagyobb folyók és tavak mentén zajlik, miután az elmúlt időszak csapadékos időjárása kedvező feltételeket teremtett a szúnyogok szaporodásához. A tájékoztatás szerint a Duna-Magyarországi szakaszának szinte teljes hosszán védekeznek a vérszívók ellen. A munkálatok érintik többek között a Sziget köztérségét, Komáromot, Budapestet, a Csepel-szigetet, Dunaújvárost, valamint Szekszárdot, Baját és Mohács környékét is. Emellett a Balatonnál, a Velencei tónál, a Dráva mentén és Zalavár megyében is folytatódik a gyérítés, írja Duna Online. A Vasas Akadémiától érkezik a Kékfehérek újabb nyári igazolás a Szekszárdon a Tarkás szénél. A 27 éves magasbedobó Jáni Zsófia a szülővárosában, Szegeden ismerkedett meg a kosárlabdázással, az élvonalban a Pink Pécsi 424 csapatában mutatkozott be. Az elmúlt 3 szezont a Vasas Akadémiánál töltötte, ahol az évek során alapemberré nőtte ki magát, írja Teol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

Time. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, egy napos időszakok, holnap erre számíthatunk majd, de mellette a gomoly felhőzet is megjelenhet felettünk, és nem kizárt, hogy esetleg némi csapadék is hullik, akár eső formájában a szél az erős vagy viharos lett különösen, hogyha esik az eső, hajnalban 9 és 18, délután 27 és 31 fok között értéket mérünk. Nyárias hangulatú, reggaetonos elemekkel átszőtt az a Maroon 5 dal, ami most jön, ez a One More Night.

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Alesso, illetve David Guetta jó pár alkalommal találkozott a világ nagy fesztiváljain, a zenei színpadokon, váltották akár egymást, és milyen jó ötlet volt egy közös dalt készíteni, Madison Love vokálja pedig igazi koronát tette erre. Never Going Home Tonight, ezt hallgatjuk meg, jön a 14 óra, váltunk a stúdióban Kis Mártival, holnap délben pedig találkozunk ismét. Nagyon szép napot, Kis Gábort hallottak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
3: Ez itt Texas, drágám.
2: Új föld.
4: Jó lesz itt élni, nem igaz?
3: Majd teszünk róla.
2: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch.
6: Már Dutton Ranch.
2: Új szabályok.
7: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
8: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
4: A béke még odébb van.
2: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfür pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
10: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a folytatásban pedig 100% Liba bőr. Bibi Rexa, New Religion. A dal alapját a Faithless ikonikus 95-ös elektronikus zenei himnusza az Insomnia adja. A pop történelemben nagyon sok előadó próbálta már megszerezni a dal jogait, de Bibi Rexa az első, akinek a Faithless hivatalosan is megengedte a hangminta, a sample használatát. Sőt, a csapat annyira bízott benne, hogy odaadták neki az eredeti szalagos stúdió felvételeket is. Ugye a Faithless most már csak Sister Bliss és Rolo, Maxi Jazz 2002-es halála óta. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, hozom!

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: barátunkat hozom, jön az Azizám, és azt is mutatom, hogy milyen eseményre lehet jövő héten páros belépőket nyerni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: mint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

0: sláger megy, a Panic at the Disco után pedig hát másfajta diszkó, Sam Feltel, akivel múlt vasárnap diszkoztunk a Budapest Parkban a születésnapi fesztiválon. Beszélgettünk vele a backstage-ben, elmondta, hogy annak idején abban a klubban kezdett, mint Tiesto, és amikor ezt Tiestónak elmesélte, akkor hát ilyen instant barátság szövődött kettőjük között. Ma este a World Is My Radio Show-ban, hát konkrétan évféltől egy másik holland star DJ, Martin Garrix 60 perces mixe szól majd. Nem érdemes kihagyni.
1: Hey, what's up? This is Sam Feltel. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Cause I will leave the light on.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjaik.

0: Figyelj a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2.999 forint, az 5 darabos banánfür pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Szélmóni stúdión vendége Tóth Zoltán, kommunikációs és marketing vezető, méghozzá a Győri Állatkertről lesz majd szó. Szia, köszöntelek itt nálam nagyon sok szeretettel.
7: Szia, köszöntöm a rádió hallgatókat.
6: Mennyire vagyunk győri látogatók?
7: Nagyon sokan a Győri Állatkertben nem Győrből látogatnak el, hanem az ország különböző részeiről, és ebből a régióból is rengetegen érkeznek hozzánk, akár csak egy napra is. A Győri Állatkert a 13 nagy magyar állatkert között látogató számban mondjuk a negyedik helyen van, és hát rengeteg olyan programmal, attrakcióval készülünk a látogatóknak, amivel akár egésznapos programot is tudunk kínálni nekik. Nagyon sok olyan program van, ami például csak nálunk van akár az országban. Tavaly évben mi 72 napot zárva voltunk a száj- és körönfájás járvány miatt, és ekkor alakult egy kicsit a dél-amerikai kifutó, ahol a kapibarák is élnek, és ott például kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri Állatkertben. A Győri Állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze, nyilván itt vannak kisebb-nagyobb csapatok, vagy akár csak szólóban is egy-egy állat. Most nemrég született egy pupu tevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal. Ezelőtt ez a tavaszi időszak nagyon sokszor ezzel az örömteli hírrel segíti a mi munkánkat is, vagy a mi vonzerünk növelését is. Ez nekünk egy nagy szív fájdalmunk, hogy Győrben az állatkerti látogató az állatkert miatt érkezik, nem megy be a városba. A tavalyi évben mi létrehoztunk egy fényparkot, és ennek mentén kialakítottunk egy hajós közlekedést a győri belváros és az állatkert között. Télen ilyen fényhajók közlekedtek az esti órákban, és ilyenkor szezonban napközben ugyanúgy menetrend szerint ezekkel a sétahajókkal tudják akár az állatkertet megközelíteni, vagy pedig a mi látogatóink az autóikat ott hagyva bemenni a belvárosba. Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri Állatkertben. A Győri Állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy pupu tevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
8: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
1: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgassd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Pompás társaságba csöppenünk ebben az órában, és itt lesz Miley Cyrus, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, de nem csak a csajok támadnak, hanem fantasztikus férfi hangok is szólnak. Most Teddy Swims és a The Door. BL döntő van, úgyhogy elég kacifántos a közlekedés. Például van egy rendkívüli kamionstopp még délután 5-ig, aztán este 10 órától is elkezdődik egy újabb. A BKK pedig arra kéri a szurkolókat és a budapestieket, hogy a rendezvény idején a közösségi közlekedést válasszák.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy most. Sabrina Carpenter, aki az elmúlt pár évben A-klassz szupersztárán nőtte ki magát. Hát például idén szerepet a Muppet Show-ban, aztán ugye a Coachella Fesztiválon megtáncoltatta Madonnát, úgyhogy zajlik vele az élet, és hát a sztárság árny oldalait is megtapasztalhatja most már. Például letartóztattak egy férfit, aki betört az énekesnő Los Angeles-i otthonában. Engedély nélkül behatolt, bejelentést kapott a Los Angeles-i rendőrség, és hát nem volt hajlandó a férfi elhagyni az ingatlan területét, illetve a kertet, mert odáig jutott be, úgyhogy össze is feregedett a rendőrökkel. Elég meleg volt a helyzet. Sabrina Carpenter, Espresso, ezt hozom most a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Ne, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a hétvégi pihenéshez is. A mikrofonnál Kis Márti, a folytatásban pedig egy óriás nagy pop klasszikus, Meghan Trainor és az All About That Bass. Ugye az év elején számoltunk be arról, hogy Meghan anyuka lett megint, a harmadik gyermeke született meg, ezúttal béranya segítségével, és már akkor beharangozták, hogy lesz világkörüli turnéja. Csodálkoztam is, hogy ezt így hogy? Hogy vannak még energiái egy picike mellett? Hát kiderült most, hogy a sztár is csak ember, lefújta a koncert állomásokat. Hát két hónappal a kezdés előtt, 2026 nyarára tervezték ezt a Getting Girl turnét. A közleményében kifejtette, hogy a harmadik gyermeke érkezése után rájött, hogy ez így Mission Impossible nem tudja összeegyeztetni az újszülött gondozást és a turnézással járó megterhelést. Szóval a Getting Girl turnére egy picit várni kell, a nagy klasszikusára viszont nem, mert indítom

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy az imént a Fastboy tesó páros, akikkel a tavalyi születésnapi fesztiválunkon bulisztunk együtt, hát akkor most hozok egy előadót a múlt heti bulinkról. Siri remixében szól nem sokára Ed Sheeran dala, a Camera. I don't need a camera to capture this
1: moment. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Alice DJ, Fun Factory és a Master Blaster, valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
0: Hallgassa a Rádió 1-et, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
2: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
4: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri állatkertben. A Győri állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egypuputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
5: Tóth Zoltánt, a Győri állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
2: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
6: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában.
2: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: az egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy a hétvégi autóvezetéshez is, ami hát most Budapesten nem lesz éppen kezdő szint, mert hogy a BL miatt, BL döntő miatt nagyon sok lezárás van, érdemes tájékozódni indulás előtt. Van most egy rendkívüli kamionstopp is, még délután 5-ig, aztán este 10-től ismét érvényben lesz vasárnap este 10 óráig. Félix Jen, Sáuz és egy ilyen összekapaszkodva éneklősdal a folytatásban, ez a Walk With Me. Jó hétvégét a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

A rádió egyen csak igazi mai sláger megy. Bekészítettem a 21 Pilots dalát, és fontos info rádió egyesek, hogy tűzgyűjtési tilalom van péntek óta, úgyhogy ha sütögetés a terv erre a hétvégére, akkor pár dologra figyelni kell. A tűzgyűjtési tilalom értelmében tilos tüzet gyűjteni, gyorsan megnéztem, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. Aztán a vasút és közútmenti fásításokban és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. Nagyon hivatalos vagyok, tudom. Ez egyébként vonatkozik a kijelölt tűzrakó helyekre is. Parlag gazégetés, ez abszolút tilos most, viszont nem minősül tűzgyújtásnak a gáz, égőfej és a zárt tűzterű sütő, főző, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. Ne tüzeskedjünk ezen a hétvégén, ez a lényeg, tiszta száraz minden. 21 Pilots Heroes,

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy-két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A nyár már közeleg, akár kis erkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
8: Ez itt Texas, drágám.
7: Új föld.
9: Jó lesz itt élni, nem igaz?
8: Majd teszünk róla.
7: Új ellenfelek.
10: A magái az Edwards Ranch.
11: Már Dutton Ranch.
7: Új szabályok.
12: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
13: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
14: A béke még odébb van.
7: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
15: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
16: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
17: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a Cookie Weekend, benne a Before Party Show Cookie-val. Csak igazi, ma is láger megy.
2: Allé, hopp! Mondaná Cookie, ha itt lenne a stúdióban, de Cookie igazoltan távol van, de hát nyomokban Cookie-t tartalmaz ez a 60 perc. Nagyon is, mert hogy itt hagyta a Cookie a kis 60 perces Before Party show-ját, úgyhogy én Kismárti szervírozom, aztán jön majd az élő kívánság műsor is. És most egy picit nosztalgiázunk, egy kicsit visszatekintünk a múlt hétvégénkre. Vasárnap együtt bulisztunk a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, a nemzetközi sztárokkal, a Rádió 1-es DJ-kkel, és ugye a már is hallható Extent is ellátogatott hozzánk, adott egy backstage interjút, és elmesélte, hogy valahányszor ugye a régión keresztül autózik, Magyarországon csak a Rádió 1-et szokta hallgatni. Hát Extent, ha itt vagy, akkor hello, jó utat neked is! Ez a Don't Leave,

0: Annak a legmenőbb rádió, hogy a zenék egészen este 6-ig, akkor indul majd az élő kívánság műsor, és diszkósít meg World is My Radio Show is lesz természetesen, úgyhogy a menő mixek nem maradhatnak el éjszaka sem, és van lesz egy igazán exkluzív mixünk pontban évféltől, Martin Garrix a World is My Radio Show-ban, úgyhogy nem érdemes kihagyni. Üzenetek is érkeznek, 0620 311 111. Hát Viber üzenetben elküldte nekem Tomi, hogy teleengedték a kis kerti műanyag medencét, de hogy nagyon tudatos víz felhasználók, ezért amikor már kimásznak belőle a gyerekek, akkor rálocsolják a bokrokra. Nem a gyerekeket, hanem a vizet. Képzeld, Tomi, én ugyanezt szoktam csinálni. Örülök, hogy más is partner ebben. A folytatásban pedig Kuki francia kollégája érkezik, és egy ismerős alap egyébként a 80-as évekből. A felvétel a New Shoes 86-os ikonikus I Can't Wait szinti popslágerének a modern feldolgozása. Bob, köszönj már, beléd szíves!
1: Hi, this is Bob Sinclair, and you're listening to my friend DJ Kuki on Radio Egyet.
0: Nagyon jó vagy, köszönöm szépen. I Can't Wait, ez a dal címe, a vokalista Kajsa, a lemezjátszóknál pedig Bob Sinclair, ez a Before Party Show, a rádió. Egyen. Ha itt lenne Kuki, most azt mondaná, Ali hop!

Before Party Show-ban is. A folytatásban pedig egy olyan dal, ami hát egyszerre hipnotikus, de közben ilyen nosztalgikus hangulata van. Yeah! A Loco-Loco. A guatemalai-amerikai Gordo, korábban Carnage volt a neve, és a holland hard techno producer Reinier Zonnenveld közös elektronikus zenész számáról van szó, idei megjelenés, és hát teljesen megörülős.

0: műsor Imola kérésével, Exendalával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: A jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogen. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: műsor. Zoli Ausztriából hív, dolgoztok? Jól tudom, Zoli?
1: Igen, igen, dolgozok.
0: Szia, hello. Minden hétvégén vagy ez most egy ilyen kivételes szombat?
1: Majdnem minden hétvégén kint vagyunk Ausztriába, Salzburgba.
0: És onnan üzensz te most valami spanodnak, ugye? Igen. Kinek? Tiéd a szó, mondhatod.
1: A Vince Tibinek szeretnénk, alias Túzsónak boldog születésnapot kívánni. Bonzsi, Gábor és Roland.
0: Nektek jó munkát, és aztán jó bulit estére.
1: Jó, köszönjük szépen. Hello,
0: sziasztok. Szia. Most reggel Lili vadi ujdalára lesz a buli. Ez a Hill Me.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is, ez pedig már egy aktuális kedvenc, a brit szupersztár, a sokszoros Brit Awards győztes Ray, többek között Tamara kérte tőlünk ezt a dalt, tehát apropó nélkül azt mondta, hogy egyszerűen csak szereti, hát nem vagy vele egyedül, Ditti, te pedig kinek küldöd?
1: Ezt a dalt, ezt a kis pörgős valami vidámat, ezt édesemnek szeretném küldeni, így tudja, hogy kiről volt.
0: Legyen így. Szia, Ditti!
1: Köszönöm szépen. Szia, tudásnapot nektek!
0: Hát Ray még keresi az igazit. Where is my husband?

0: sky's the limit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, az élő kívánság műsorban pedig Lady Gaga, Zita és Emese is ezt kérték tőlünk Viber üzenetben a 0620 311 111-en. Csörgünk, felveszem, hello, Rádió 1!
1: Hello, szia, mi újság?
2: Hello, te itt, Fali újság. És ott?
1: Lehet számot kérni?
0: Igen, már kitalálom, te is Lady Gaga?
1: Kérlek szépen, nyáld le. Beszállnak az aranyakörsörözőbe, Békéscsabára.
0: Vettem, Lady Gaga.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is. Halló!
1: Én vagyok. Egy számot kérni. Minden persze is ebben egy drukkernek, mert persze minden azonállosak is, hogy ez egy nehéz szó hátrejét, és hajlá Paris Saint-Germain.
0: Na és melyik dalra gondoltál?
1: Mondjuk egy David Guetta.
0: Szia is vele, tart!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2.999 forint, az 5 darabos banánfür pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
4: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/órás tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
5: A nyár már közeleg, akár kis erkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
6: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Boglárka írta üzenetben, hogy az anyukája nagyon nagy Coldplay rajongó, úgyhogy küldjünk neki egy Coldplay dalt, mert együtt közösen hallgatnak minket az autóban. A Sky Full of Stars ezt bekészítettem, nagyon-nagyon szeretjük, és hát egyben Avicii rajongóknak is kedvezünk. Szia Márti, nagyon sok kamionos nem ért haza a foci meccs miatt, úgyhogy ugye kamion stop van. Én is kint hétvégézek, légy, gondolj ránk, rátok is gondolok, és most nektek szól Kamrád dala, a Be Mine, itt az élő kíváncsi.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is. Hello!
1: Szia! Már századjára hívlak titeket, de küldök egy számot Dórinak és Blankának. Most voltunk énekkaros fellépése. Valami nagyon bulisat, mert még hosszú lesz az este.
0: Oké, jön a Joel Corey.
1: Én is én. Szia!
0: Hát szerintem Izzy Bizu is jól muzsikálna egy énekkaros fellépésen. Olyan jó név ez az Izzy Bizu. Mindig az jut róla eszembe, hogy Rizzy Bizi. Ez a Stay a Little Longer.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy parti hangulat a folytatásban Bibi Rexának és persze a Faithlessnek köszönhetően. Hello Márti, Ausztriából a kislányomnak Bibi Rexa új dalát küldöm. Köszi Frici. Hát nagy valószínűséggel erre a dalra gondoltál. Roli, kinek üzensz ezzel a dallal?
1: A sógoromnak, Adriennek ma van a születésnapja. Sokáig éljen.
0: Éljen, sokáig, ti pedig bulizzatok nagyot. Hát erre a dalra szerintem menni fog. New Religion, Bibi Rexa, Faithless a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

egy csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is. Én, Kuki, magyar hangja kis, mert ti most elköszönök, de még egy David Guetta, Jennifer Lopez újdonságot hozok, ez a Save Me Tonight. Fú, egyszerre dívás, klubos, Tibi kérte tőlünk. Indul nem sokára a Disco Sheet is, aztán a World Is My Radio Show, benne egy órás Martin Garrix mix.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 szolos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbort, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
4: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Diszkósít! A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Hello, hello! Szavaszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít Radio Show, méghozzá 3-asban, DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Szavaszok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, támogatom a Bárány, mert szüksége lesz majd holnap is egyébként főleg, de ma Dánszent Miklóson játszom a 22:30-kor, a műsor után egyenesen indulok le.
6: Én csak fél éve vagyok itt, mert egyébként én már lent Balatonfűzfőn bobozok, és utána jövök a fővárosra, visszajátszok majd a fővárosi

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megdiszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai Pícsivel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között a Jankák, Zsanettek, Dezsők, Titták, Félixek, Jaminák és Vazulok, J-vel nem Y-nal. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Metzger Viki, Varga Nikolett, Kortya Vilmos Vecsésről, Kútvölgyi Sára, Harlon, Shamsudin, azt hiszem így kell mondani, Németh Bálint, Kocsis János, Johnny K. Palmer és Bozsek Már. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Zsanett az én kedvesem, úgyhogy én is boldog névnapot kívánok a kedvesemnek, és egyébként tényleg ez egy érdekes nap, mert Metzger Viki meg a DJ tanítványom, ő meg születésnapját ünnepli, neki is boldog születésnapot kívánunk. Egyébként holnap ezt megünnepelhetjük, mert hogy Vizakóstól lesz ugye lent Pátyot, világbajnoki második helyezettel, és diszkosít együtt 4 órán keresztül, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel délután 3-tól.
0: Boldogot mindenkinek, egyébként én már nagyon-nagyon várom ezt a kis vasárnapi hajcihőt, mert ez egy teljesen más rendezvény lesz, mint ami bármi is volt eddig a diszkosít történelmében.
1: A sok beszédét meg elnézést kérünk még hozzá a diszkosít vadonatúj dalával. Érkezik a Sorry, itt a Rádió Egyen a diszkosítben az igazi mai slá-

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy diszkosít rádió show, DJ Junior a Hanvai Pizsivel és Bárány Attilával.
1: Meg vagy dicsérve, mert végre volt egy téma, és így kötöttél hozzá, és jó volt
0: a szállt. Nem, már mutam a szállt.
1: Nincs bocsánat.
0: Na igen.
1: Please don't say I'm sorry.
0: Oké. Okay.

a kedvenc klubomba. Mindenhol le fogom játszani azt a dalt, amit az elmúlt hétvégén már mindenhol nyomtam, Barcelonában a reptéren készítettem el. Jön Imael Angel és a To The Sun, itt a Rádió Egyen a Diszkósítben, de nem Hugeltől, hanem Bissensőben.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalom, Madrin szűnő diszkosít a Rádió 1-en. Bárány Attila mixeit van, Honvai PJ és én DJ Junior. Holnap pedig együtt pizzázunk, délután 3-tól 7-ig ugye Pátyot. Én ma este egyébként 22 óra 30-tól Dán Szent Miklós főterén játszom egy nagy koncert után. Várok mindenkit oda nagy szeretete, addigra szerintem pont lemegy a BL döntő. És itt Budapesten majd. BL döntő, akkor a hajcíj van körülött, ez ami félelmetes. Tehát általában ez úgy szokott lenni, hogy az Attilát semmi nem érdekli. A diszkoldás, ez se, ugye?
1: De egyébként ez érdekel. Én megmondom őszintén, a problémától félek. Vagy francia drukkerektől.
0: Mert így is lesz.
1: Mert ha nyernek, az a baj, ha kikapnak, az a baj.
0: Jó, de angolok se olyan egyszerűek.
1: Igen, azért. Igen, szóval nem oldal. Járunk jól. Tehát, nem járunk jól.
0: És hogyha ezt az érdeklődés témát megnézzük az én oldalomra, akkor engem minden érdekel, a fotball, a labdarúgás sem ennyire. Szóval ez nagyon fontos. Igen, nem érint akkor ez a mai nap.
1: Sem na, ennyire. Elmondom, hogy mióta ismerem a Juniort. Onnantól, hogy ez a dal létezik.
0: Na. No.
1: 1991-ben jelent meg a Genesisnek az I Can Dance című száma, még talán léptünk is egyszerre őkörségbe a Kék Golyó Music Caféba.
0: Ez tényleg így volt.
2: Jézus Mária.
0: Bizony. Nagyon durva, nem? Azt a minden. Ez mennyi? Ez 35 éve. Én akkor voltam 15 éves.
1: Na jó, szóval jöjjön a Genesis féle I Can Dance. Persze 2026-os biztonságban itt a Rádió 1-en.

0: addig búcsúzunk. Én azzal búcsúzom, hogy ma este 22:30-tól a Dance & Mikos főteren játszom, holnap meg a srácokkal pizzakóstoló, diszkósít pizzakóstoló. Ilyen még soha nem volt, úgyhogy készüljetek, Pátyon találkozhatunk délután. 3-kor mi már ott leszünk, mind a 3-an zenélünk is, és közönség találkozó is, meg piázgatunk el veletek, úgyhogy gyertek, lesz egy ilyen meet and eat and eat. Holnap este én mixelek itt a rádió, hogy este 8-kor találkozunk, szevasztok!
1: Én már itt se vagyok, ugyanis Balaton fűszben zenélek, illetve bobozok, tessék megérkezni, utána pedig a fővárosban várok mindenkit sok-sok szeretettel a budapesti rezidenciámon. Hanvai Pizsi voltam, ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai,

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: megfúlalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine,

0: world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ígérem, hogy tökéletes after leszünk a budapesti BL döntő után. Indítjuk a szombati különkiadásunkat méghozzá Kabai Andrissal, vagyis a Loving Arms-szal. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Hát 2000-re robog a nyár, fogalmazzunk így, hiszen ezen a héten nagyon nagy szerencsénk volt, reméljük, hogy azért ilyen marad az egész. Úgyhogy én azt mondom most nektek, hogy igazi nyárias, dögös és szexi zenéket hoztam el nektek. Ilyen az első is, ami ugyebár nagy kedvencünk Cyril remixe, a rádió és születésnap egyik sztárja, úgyhogy az ő remixében szólal meg majd Ed Sheeran, csak kamera. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: egy órás Martin Garrixet ma éjféltől csak itt nálunk. Mérkezik most Andris?
1: Na szóval, hát nyári a zenéket ígértem, és hogyha már a citromot beletesszük a vízbe, és lesz belőle mondjuk limonádé, akkor a dropba is bele lehet lenni, és akkor lesz Limon Drops.
0: Oly, de szép volt ez, Andris, azt a mindenit! Gyönyörű!
1: Igen, hát ez a receptje a nyári a zenének, úgyhogy ezt már meg is ezt Max Niklas meg is alkotta nekünk, úgyhogy ezzel rogunk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmár Radio Show-ban.

0: Fantasztikus zene Joel Corey-tól a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és nektek is érdemes ma jó sokáig maradni, éjfél után Martin Garrix játsza a heti guest mixünket. Üdv a most érkezőknek, hello mindenkinek, szevasz Andris, neked is.
1: Hello Geri, hello mindenkinek.
0: Hát Andris nem viccelt, amikor azt mondta, hogy igazi dögös nyári szexi zenék jönnek, régi kedves ismerőseink érkeznek, ugye, Vava és Sombrita, amiből Lauer és Kanát csinált egy egészen elképesztően jó remixet, és most itt van ez a dal 2026-ban megint egy vadonatú változatban.
1: Adri Block készítette ezt a csodát. Nekem nagyon tetszik, benne van minden, aminek benne kell lennie. Nagyon dögös, nagyon nyári, igazi Rádió 1-es, úgyhogy ezzel robogunk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmán Rádió Show-ban.

0: És a 39 Radio Show szombat este a Loving Arms a lemezjátszói mögött mára is hoztunk nektek rengeteg friss megjelenést. Jön már is Kungs.
1: Kungs mindig mutat valami újat, és hát ez is nagyon új, valami nagyon szexi, ha már ennél a vonalnál maradtunk. Getaway. Igazából a szettjeim elején ezt a zenét mindig lejátszom, és észrevettem, hogy nagyon nagy energiája van, mindenki elkezd rá mozgolódni, elkezdi rá mozgatni a fejét, a lábát, és tulajdonképpen elindul az egész tánctér. Hát ezzel induljon el tulajdonképpen a ma este is, úgyhogy itt is van Kungs és a Getaway a Rádió 1-en, a Where Is My Radio Show-ban.

0: Nagyon érett már ez a kollaboráció. Jennifer Lopez és David Guetta együtt, ez volt a Save Me Tonight. A Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Szokás szerint a Laughing Arms indította be a szombati különkiadásunkat. Andri, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Na, én köszönöm, Geri, úgyhogy kitartás a továbbiakban. Jövő héten pedig találkozunk. Sziasztok, szia Geri.
0: És maradjatok mindenképpen, mondom, hogy mi a további menő. Mindjárt kezd a lemezjátszóknál New Week, 11-kor jön Antonio, éjfél után pedig a Guest Mixben Martin Garrixet látjuk vendégül. Jól hallottátok.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show is coming back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: Nyuvik viszi nálunk tovább a szombat estét. Szevasz, Nyuvik!
1: Hello, Geri! Szevasztok, Rádió 1-esek! Fantasztikus zenékkel, csupa újdonsággal érkezem ma este hozzátok, úgyhogy Alex Kenji-vel és Bambolé-val, és ebből pedig egy hamai PG Roberto Willi coverrel megyünk, és természetesen jó szórakozást hozzá!

0: Favárt vendégmixe. Na nyúlvik, nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Kérlek szépen, színes fények, külföldi számok, diszkózenék. Merszelből jön ki a Rugged Disco, egy vadúj felvétel, ami szerintem igazán dögös, már többször próbáltam a klubokban is. És természetesen itt a Rádió Egyen is. Aztán jövök egy sajáttal, a Real House-zal jó néhány évvel ezelőttől, a Storm a Sound-dal, és velem nyúlvik kell itt a Rádió Egyen.

0: nyúlvik, neked is, még egyszer.
1: Hello, Geri, szevasztok mindenkinek.
0: És ahogy ígértük, rengeteg friss zenét mutatunk be nektek ma este is. David Guetta érkezik a legújabb megjelenésével.
1: The past, the present and the future. Tehát tessék figyelni a vadúj David Guetta itt a rádió.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show szombat este 11-ig New Week, aztán 11-től Antonio lemezjátszói mögött. Pontban éjfélkor pedig indítjuk Martin Garrix 1 órás vendégmixét. Nagyon-nagyon fogjátok szeretni, tehát még egyszer, éjfél után Martin Garrix jön majd nálunk a guest mixben. Most pedig éppen a Medusa dupláz, ez az ő friss remixük volt a híres Green Velvet klasszikusra, a La La Landre, és most egy Medusa remix után egy Medusa dal.
1: Ez pedig nem más, mint Medusa felvétel, és a Don't Wanna Go Home.

0: Rádiósó nyúvik szokás szerint itt nálunk ezt a szombat estét. Hol fogod folytatni?
1: Kérlek szépen, robogok tovább Tűserdőre, és onnan pedig egy, hát nem is tudom, egy csillagkapun vagy bármin keresztül átmegyek majd Szlovákiába, úgyhogy Felső Szeli lesz majd a második helyszín, úgyhogy ezen a két helyszínen fog táncoltatni majd.
0: Hajrá, akkor jó bulikat kívánok neked, mi pedig itt adás.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Hello mindenkinek, remélem felkészültetek, Antonio viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello Anti!
1: Hello mindenkinek, sziasztok Rádió Egyecsek, szia Geri! Így zárjuk május utolsó szombat estéjét, méghozzá Alex Kenji-vel, a Bambolé érkezik egy sajátos remixben. Itt a World is My Radio Show-ban. Jó rádiózást mindenkinek, tekerjetek fel a hangerőt!

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

World Is Mine radio show.

0: Itt a Rádió 1 és a Work This Mind Radio Show szombat este Antonio Mix-el, tartjuk a tempót.
1: Hoztam nektek egy akkora nyári slágert, hogy a faladja a másikat. Nagyon sok klubba játszák, a DJ-k előszeretettel pörgetik, és szerintem zseniális lett. Érkezik Another és a Talk To You itt a Work This Mind Radio Show-ban.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

Új Maxnek a dalát előszeretettel pörgetem, az eredeti nagyon sokat játszottam, még Bakelit lemezen is megvan, és nagyon örülök, hogy hozzányúlt, megcsinálta. Úgyhogy Pool Max-el megyünk, és a Saint Castle-szel, utána pedig hoztam nekik egy igazi klasszikust, amelyet elővett Shermanology és feldolgozta. Érkezik az Insane, eredetileg Cypress Hill-ből, úgyhogy kettővel lövünk most rátok itt a Birdies Man Radio Show-ban. Tekerjétek fel a hangerőt!

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show. Szombat este pár perc múlva éjfélkor indul Martin Garrix várva várt guest mixe. Anti, te ma hol játszol még?
1: Ahová el szeretnélek csalni, tudom, hogy vár a kutya, tudom, hazamegyünk, megsétáltatjuk, ígéret, de utána vissza kell jönnöd, ugyanis itt leszek a hegylábánál, nem messze a Rádió 1 stúdiójától, és Klasszik House fog játszani. Úgyhogy, ha valaki szeretne velem bulizni a rádió után, Budapesten megteheti, jövő héten viszont itt találkozunk a Rádió 1 stúdiójában, a World is Mine Radio Show-ban. Jó hétvégét mindenkinek, minden kutyásnak millió puszi, hallgassátok a Rádió 1-et. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Van. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen.
2: Hey, Mr. DJ.
1: A budapesti stúdióból élőben. World is Mine. Oh. Juhász Gergővel, a lemezjátszóknál.
2: Ladies and gentlemen.
1: Martin Garrix. Martin Garrix. World is Mine Radio Show starts now. World is
3: Mine. Elmúlt évfél, hello mindenkinek, indul Martin Garrix egyórás guest mix személyhoz az Ed Sheerannel közös dalával, amire 10 évet vártunk. Repeat it.
4: Stay.

0: mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Találkozunk holnap este 9-től. Addig is élvezzétek a szombat éjszakát. Jó bulizást és boldog júniust mindenkinek. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez egy erős kezdés. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig egy erős folytatás. Nagy Bogi, de jó leszek újra. DJ Metzger, Viki remixében, csak itt a rádió egyen. Kellemes éjszakát!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

szeretni mádom. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert hát egy nem akármilyen BL döntő után mi már fordulunk egy újabb foci örületre. Jövő héten Balázséknál ugyanis jön a nagy kapujarugás játék Balázsékkal, aminek a fődíja egy páros utazás Bostonba repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére, a napi díjak között pedig 65 szolos LED TV. Jövő héten tehát Balázséknál itt a rádió egyen, pedig megállás nélkül az igazi mai slágerek, hogy szemfe

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a folytatásban pedig az a brit énekes, akinek a nagy barátja az előző órában egy spéci guest mixben szerepelt nálunk. A barát Martin Garrix, az angol énekes pedig Ed Sheeran. Ő jön most az igazi mai slágerre.

0: igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Fogyarázson pedig egy olyan énekesnő, aki kilépett az együttműködések árnyékából, sokáig azt jósolták neki, hogy hát ez az ő karrierje, nagyon jó hang, de hát ez vár rá, mondjuk azért nem kis nevekkel, hanem David Guetta és hasonlók mellett mögött énekel, de mostantól az utóbbi időben hát egyértelműen bebizonyította, hogy ez távolról sem így van. Ő bizony egymaga is megtölti a teret, megtölti a színpadot és a stadionokat, és ilyen igazi mai slágereket készít. Ray, Where is my husband, az igazi mai sláger itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi